Yeah, that's the hotness right there.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiben nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Gyanúsan sok készpénzt utaztatnak a román határon át, nagyobb része Ukrajnából, Moldova köztársaságból és Törökországból érkezik. Megvan a kivitelező, de még várat magára Nagyvárad új stadionjának építése. Miközben a hazai cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 1,7 milliárd eurót meghaladó értékű készpénz lépte át az államhatárt az utóbbi két évben, derül ki a pénzügyminisztérium adataiból. Egyértelmű, hogy a valós összeg ennél nagyobb volt, ez csupán a bevallások összértéke. A legtöbb készpénz, a teljes összeg 73%-a Ukrajnából érkezett, majd Moldova köztársaság és Törökország következett. A kivitt pénz legnagyobb része Törökországnak és Ausztriának vette az irányt. Az adatok elemzése során kiderült, hogy ugyanazon személyek gyakran lépik át a határt ugyanazon az útvonalon közlekedve. Ukrajna felől 1464 alkalommal hoztak jelentős összegű bejelentett összeget, a legtöbb készpénz a Szereti és a Halmi határátkelőn haladt át. Pontos állomáshoz érkezett az új nagyváradi stadion ügye, miután jogerősen lezárult a kivitelező kiválasztása körül kialakult vita. A bukaresti ítélőtábla ugyanis elutasította a korábbi döntés felülvizsgálatát célzó kérelmeket, így változatlan marad az eredetileg kihirdetett eredmény. A jogi akadályok elhárulása önmagában még nem jelenti azt, hogy rövid időn belül megindulhat az építkezés. A komplexumnak jelenleg nincs aláírt kivitelezési szerződése, és a munkálatok sem kezdődtek el. A finanszírozási helyzetet tovább nehezíti, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása akkor 400 millió lejjel csökkentették a fejlesztési minisztérium büdzséjét. Ez az összeg a nagyváradi sportkomplexum megvalósításához is kapcsolódott volna. Romániában ma statisztikailag nincs munkaerőpiaci válság, társadalmilag viszont annál inkább. Miközben a cégek munkaerőhiányra panaszkodnak, hivatalos adatok szerint minden negyedik fiatal munkanélküli. A helyzet ellentmondásos, és egy megrekedt generáció történetéről árulkodik. Romániában a munkanélküliségi ráta nem számít kiugróan magasnak európai összevetésben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint számuk meghaladta 490 ezret, ami egy közepes romániai megye teljes lakosságának felel meg. Ugyanakkor a 15-24 éves korosztályban a munkanélküliség elérte a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik aktív fiatal nem talál munkát. Ezzel szemben a 25-74 éves felnőttek körében a ráta mindössze 4,7%, ami világosan jelzi, a probléma súlypontja a fiataloknak az iskolából a munkaerőpiacra való átmeneténél van.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek... Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. Újabb változás a digiszámláknál, mostantól RuPay-jel is fizethetnek az ügyfelek. Az elektronikai cikkeken spórolunk a leginkább, de az informatikai termékek piaca is lejtmenetbe került. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Figyelmeztetést tett közzé az Egészségügyi Minisztérium, hogyan lehet átvészelni a kánikulát. A szélsőséges hőmérsékletek nagy megterhelést jelentenek szervezetünk számára. Ahhoz, hogy biztonságban átvészeljük a hőhullámot és megvédjük egészségünket, követni kell az orvosok egyszerű, de létfontosságú tanácsait. Lehetőleg kerüljük a hosszantartó napozást 11 és 18 óra között. A légkondicionálót legfeljebb 520 fokkal állítsuk alacsonyabbra a kinti hőmérsékletnél. Fogyasszunk naponta 1,5-2 liter folyadékot, ne várjuk meg, amíg megszomjazunk. Inkább 15-20 percenként ígyunk egy pohár vizet. Kerüljük a magas koffein vagy cukortartalmú italokat, valamint együnk több gyümölcsöt és zöldséget. Új számlafizetési lehetőséget vezetett be a Digi ügyfelei számára. A vállalat bejelentette, hogy elsőként a hazai távközlési szolgáltatók közül integrálta a RuPay rendszert, így az ügyfelek ezentúl közvetlenül a saját banki alkalmazásukból is kiegyenlíthetik internet, televízió, vezetékes és mobiltelefon számláikat. A Digi tájékoztatása szerint a rendszer lényege, hogy a felhasználónak nem kell külön megadni a bankkártyája adatait egy internetes oldalon, hanem a fizetés közvetlenül a saját mobilbanki alkalmazásában történik. 9%-kal zsugorodott az elektrotechnikai és informatikai termékek hazai piaca, írja az economedia.ru. Ez a legnagyobb arányú visszaesés Közép-Kelet-Európában. A GFK piackutató cég tanulmányából az is kiderül, hogy nagy háztartási gépekre 15%-kal kevesebbet költöttünk, mint a tavalyi év azonos időszakában, míg a kis háztartási gépek esetében 8%-kal csökkent a forgalom. A kutatás szerint a vásárlók számára a legfontosabb tényező a megfizethetőség, az energetikai hatékonyság nem tartozik a lényeges szempontok közé. A fogyasztók mindössze 4-5%-a hajlandó lényegesen többet fizetni a kevés villanyáramot használó termékekért.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedv.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: 16,5 éve hazai autóállomány átlag életkora, Románia lényegében az unió autótemetője. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. 20 év után frissítették a légiutasok jogait védő szabályokat. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. 16,5 év a hazai autóállomány átlag életkora, írja az Economedia.ru. Ez a második legmagasabb érték az Európai Unióban. Románia lényegében az unió autótemetője. Annak ellenére, hogy a kormány az utóbbi években a roncsautó programokon keresztül milliárdokat költött a járműpark korszerűsítésének ösztönzésére. Az abszurd helyzet oka az, hogy a piacon minden egyes új személygépkocsira hozzávetőleg 3 használt jut. Adók és elbátortalanító intézkedések hiányában minden évben régi és szennyező használt autók 100 000-eit helyezik forgalomba az országban. Ezeknek közel a fele nem felel meg az Euro 4-et meghaladó szennyezési követelményeknek. Olvasható a Deutsche Zeus Egyesület közleményében. Bár a statisztikák szerint Bihar megye az ország egyik legaktívabb ingatlanpiacával rendelkezik, a számok igencsak félrevezetők. Az új lakások piaca gyakorlatilag leállt, a forgalmat más típusú tranzakciók torzítják. Az új építésű lakások piacát ugyanis megbénította az áfa kulcsemelése. Amióta a kedvezményes lakásáfa megszűnt és az új lakásokra is a 21%-os általános áfa vonatkozik, így a kereslet drámaian visszaesett. Korábban az új lakásokra 5%-os kedvezményes áfa vonatkozott, ezt emelték előbb 9%, majd 21%-ra. A különbség a vevők számára jelentős többletköltséget jelent, amit sokan már nem hajlandók megfizetni. A használt lakások piaca ugyanakkor továbbra is működik, hiszen magánszemélyek közötti tranzakció esetén már nem kell áfát fizetni, ám kiugró aktivitásról ebben az esetben sem beszélhetünk. Ideiglenes megállapodásra jutott az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa a légiutasok jogait védő szabályok frissítéséről. Ez az első jelentős változtatás ezen a területen az elmúlt több mint 2 évtizedben. Az új normák fenntartják a 3 órát meghaladó késések után járó kártérítési jogot, kötelezik a légitársaságokat, hogy a gyermekeket ingyenesen a kísérőik mellé ültessék, valamint gyorsabb visszafizetési eljárásokat ígérnek. Az új szabályok tisztázzák a légitársaságok kötelezettségeit a hosszas késések által érintett utasok esetében. Kifuvarozóknak minden 2 órás várakozás után frissítőket, 3 óra elteltével pedig étkezést kell biztosítaniuk. Azokban a helyzetekben, amikor a késés miatt az utasoknak az éjszakát is ott kell tölteniük, a légitársaságnak legfeljebb 3 éjszakára szállást kell biztosítaniuk.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6:01 van, úgyhogy itt az ideje felébredni, és hogy ez minél könnyebben menjen, ma is segít benne Hosszú Sanyi, aki mint mindig most is a következő 1 órában is derűsebbé próbálja tenni a reggeleteket itt a 89,6-on. Héttől pedig majd csatlakozik hozzám Balázs Anita is, és hát a mai Reggeli Pluszban is a legjobb dalokkal ébresztelek benneteket. Elsőként Tél a szép slágerével, szóljon tőle az Opelight!
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Reggeli Plusz a Plusz FM-en, könnyű napot kívánok minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. És amúgy ezt megtehetitek a 0359 17 22 22-es telefonszámunkon, valamint a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkon. Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, Plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. De hát a pénztárca minden korábbinál nagyobb szerepet játszik a nyári utazások megtervezésében, hiszen a romániai turisták közel 70%-a a rendelkezésre álló költségvetéshez igazítja a nyaralás hosszát, és csaknem kétharmaduk számára a kedvező ár jelenti a legfontosabb szempontot az úti cél kiválasztásakor. Érdekelne is, hogyha nem számítana a pénz, akkor ti hol nyaralnátok? Várom a hozzászólásaitokat, akár szóban, akár írásban, de addig is hozom nektek a legjobb zenéket.

Hello, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, ahol mit halljátok, a kedvenc zenéitek szólnak, és persze ez az az időszak, amikor hosszú Sanyi is szól hozzátok, meg persze faggatózik, és nálatok ma annak kapcsán, hogyha nem számítana a pénz, ti hol nyaralnátok? Nos, ezzel kapcsolatban jó, ha tudjátok, hogy a nagyváradi nemzetközi repülőtérről a 2026-os nyári szezonban 6 ország, összesen 7 népszerű tengerparti úti céljára indulnak közvetlen charterjáratok. Először is az egyik kedvenc helyszínemet vegyük, ami nem más, mint a törökországi Antália, ami amúgy a legnépszerűbb úti cél, és rendszeresen indulnak is Váradról charterjáratokkal a török Rivierára. Aztán ott van Görögország, azon belül, ami kifejezetten nyaralási úti cél, az az ország legnagyobb szigetei, Kréta és Rodosz. Egyiptomba is lehet menni Váradról, Hurghada például egész nyáron, és a kora őszi szezonban is elérhető vörös tengeri úti cél. De ott van Sharm el-Sheikh is a charter kínálatban. A buvárok is a prémium szállodák kedvelőinek kínált egyiptomi destináció. Spanyolországban Palma de Mallorcára van közvetlen összeköttetés városunkból, aztán nem utolsó sorban a ciprusi Larnaca és Tunézia, konkrétan Monastir, ahol az észak-afrikai homokos tengerparti nyaralás vár ránk. Persze ezekre a helyszínekre induló charterjáratokra a csomagajánlatokat, mint repülőjegy, szállás, transfer a helyi utazási irodákon keresztül lehet lefoglalni. Engem pedig továbbra is érdekelne, hogyha nem számítana a pénz, akkor ti hol nyaralnátok? Itt továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.

A Hercey és Purple Disco Machine közös 2025-ös feldolgozását, a Wonderful Life-ot hallgathattuk az elmúlt percekben, és hát élvezhetjük az életet, ugyebár akkor, hogyha nem számít a pénz, érdekelne is, hogy ebben az esetben ti hol nyaralnátok. Engem mostanság amúgy az ázsiai térség vonz nagyon. Szeretnék eljutni Indonéziába, például Balira, de érdekelne Vietnám, a Fülöp-szigetek, Tájföld, és persze Kínát is szívesen megnézném, Japánról már nem is beszélve, de nyilván ott van a dél-amerikai térség is, ami szintén vonzó számomra. De érdekelne, hogy nálatok mi a helyzet, ha nem számítana a pénz, akkor ti hol nyaralnátok? Van kint egyébként ezzel a kérdéssel egy bejegyzés is a Facebookon, amelyhez egy komment formájában is elmondhatjátok a véleményetek, én pedig cserébe szállítom nektek most is a legkiválóbb slágereket. Érkezik is egy magyar kedvenc, a Szeretni, akit nem lehet, a Halott pénz is Rúzsa Magdék.

Jó reggelt, Nagyvárad! Az elmúlt percekben Dandy Warhol slágere szóltak, következőkben pedig én fogok hozzátok. Ez itt a Reggeli Plusz Hosszú Sanyival, akinek jó híre van azok számára, akik szeretnek strandra járni, ugyanis a mai az egy igazi strandidő lesz, 30 fok fölötti, bőven 30 fok fölötti csúcshőmérsékletekkel, de egyébként már most így reggel is 21 fok körül mérhetünk, szóval akár már reggeli órákban is lehet menni és egy kicsit pihízni, lazítani, aztán akkor, amikor jön a nagy hőség, akkor meg jó nagyot csobbanni, mert ugye hőség az lesz, olyan 33 fok körül mérhető majd a mai nap folyamán a legmagasabb hőmérséklet a délután folyamán. Természetesen csapadékmentes időnk lesz ma, és persze fronthatás sem terheli továbbra sem a szervezetünket. És ezekben a percekben amúgy még könnyen járhatóak a város és a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltűrő történés, de ha van információt a ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig szállítom cserébe most is a legkívánóbb dolgokat.

6 óra 41 perc, vagy jó reggelt Nagyvárad! Ismét hosszú Sanyi az, akivel a legjobb zenéket hallgathatjátok itt a Reggeli Pluszban. De hallhatjátok persze a titeket leginkább érintő történéseket is, mint például, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 621 meghirdetett üres állást kínálnak Bihar megyében. Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 328, többek között adatbázis kezelőt, biztonsági ügyet, értékesítési ügynököt, szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztens, pénzügyi jellemzőt, hoteltakarítót, pénztárost, sofőröket, takarítót, különböző szakmérnököket, titkárnőt, recepciost, raktárfőnököt, automosót, eladót, autófestőt és persze szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Azsero Femélyi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon is a 0259 436 821-es számon. Itt nálunk pedig hallgathatjátok továbbra is a legnagyobb slágereket, úgyhogy érkezik is David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közös dala a Gun Gun Gun. Jó reggelt! Jó reggelt!

6 óra 48 perc van, jó reggelt, ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem lehetőséget is arra, hogy elmondjátok a véleményetek. Ma például azzal kapcsolatban, hogyha nem számítana a pénz, ti hol nyaralnátok? Koncz István azt írja, hát mindenhol is, aztán Magyar János is írt, annyira nem vágyok sehova, már voltam 3 különböző tenger partján, amire vágytam gyerekkoromban, az teljesült. Talán a Garda-tavat szeretném látni, mert ahhoz képest, hogy Olaszország északi részén van mediterrán növények díszítik a partját, a különlegesen enyhe éghajlata miatt. Aztán Szabó László azt írja, biztos, hogy nem az országban, valamint Talódi Zsuzsa is kommentelt, nem gondolkodtam még ezen, de valószínű valami szép pálmafás tengerparton heverésznék egész nap, valami finom hűsítővel a kezemben. És Bodár Anna Mária is írt, én nem vágyok annyira sehova, amikor még élt édesapám, nagyon sok szép helyre elmentünk, de most már édesanyámmal, ahova tudunk, elmegyünk. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul ezúttal is a legjobb dalok, és jár még nektek egy óra szokás szerint a reggeliből is, érkezik ide hozzám a stúdióval hamarosan Anita, és akkor még többek között eme téma kapcsán is fogunk beszélgetéseket folytatni, de addig is a legnagyobb slágerek fognak nektek érkezni.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztések együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlag fűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 000 fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 000-rel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 000 dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 000 dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Jelenleg 21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett, és további jó hír, hogy fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz közlekedési információk.
2: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain, beindult az élet, így már most tollódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton, a nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
0: És most jó reggelt!
1: Ez a Reggeli Plusz.
0: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
1: A legfontosabb hírek,
0: információk, jó hangulat
1: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad, újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával
3: és Hosszú Sanyival. Június 24-e szerda van. Boldog névnapot kívánunk Iván és Bajnok nevű hallgatóinknak. Isten éltessen titeket, kedves névnaposok, és természetesen szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ma bármilyen okból kifolyólag ünnepelnek.
2: Köszöntésül hozzuk is nekik a legjobb zenéket, és persze nem csak nekik, hanem mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hamarosan hallhatjátok majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákat is, de addig is akkor kapjátok tőlünk a legnagyobb slágereket.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

0: Ez a Reggeli Plusz. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.
1: Enrique Iglesias. Pitbull. Y'all know what time it is. We gon' set it off tonight. Yes, sir. Set the club on fire.

0: Jó reggelt, Nagyvára! Ez itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Nos, kedves hallgatóink, ha ti is éppen a nyári vakációt tervezgetitek, akkor valószínűleg ismerős lesz a következő helyzet. Először ugyanis általában megnézzük, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, és csak utána kezdünk álmodozni az úti célokról. Egy friss felmérés szerint a romániai turisták közel 70%-a éppen így csinálja, és a költségvetéséhez igazítja a nyaralás hosszát. Magyarán sokan nem azt döntik el először, hogy egy vagy két hétre mennek-e pihenni, hanem azt nézik meg, hogy a családi kassa mit enged meg idén. A kutatásból az is kiderül, hogy a romániai családok továbbra is megfontoltan terveznek, és jobban odafigyelnek a kiadásokra, mint korábban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy lemondanának a kikapcsolódásról. Sőt, a legtöbben továbbra is fontosnak tartják, hogy a szállás kényelmes, tiszta és igényes legyen.
0: Na igen, végül is, ha már elmész, ugye akár csak egy hétre is, érezd már magad komfortosan. Tehát tényleg arról szóljon már a pihenés, hogy ne legyenek ilyen tényezők, amik belerondítanak.
1: Igen. Mondjuk tudod, ez is olyan, hogy én hallom sok ismerősömtől, hogy úgy vannak vele, hogy a szállás az úgyis annyi, hogy ott alszanak, és akkor napközben meg inkább hát azt a plusz pénzt, amit mondjuk egy drágább szállásért adnának, azt inkább programokra költik.
0: Oké, jó, de mondjuk, ha például meleg van és nincs klíma, az azért úgy rendesen bele tud rundítani a pihenésedbe, mert végül is pihenni mész, tehát, hogy, és ebbe beletartozik azért az éjszakai normális alvás, vagy pihentető alvás is.
1: Igen, szóval mondjuk ez is lehet, hogy úti céltól is függ. Mert ha mondjuk valaki a hegyekbe megy, akkor ott ugye nem kell klíma.
0: Ja, oké, igen, jogos. Végül is. Igen, és akkor ő még tulajdonképpen túrázik egész nap, és csak annyi időre megy
1: hát,
0: a szállás,
1: hogy tulajdonképpen
0: hogy
1: a szobában igen, okay, csak alszik, igen, és akkor nem azzal tölti az időt, hogy most ott mondjuk pihenget, vagy ott úgy jól érzi magát, hanem effektív tényleg csak az alvás idejére használja, mint olyan. Na, de hát nem vagyunk egyformák, nekem is például fontos, hogy kényelmes legyen,
0: igen,
1: a szoba, de én sokszor mellé nyúlok különben, mert hogy nagyon gyakran úgy járok, hogy a fotók alapján tök szépnek, meg jónak tűnik, aztán a helyszínen meg már nem annyira szép és jó, de én például most szándékosan egy kicsit többet költöttem arra, hogy egy jobbnak ítélt, vagy jobbnak véleményezett szállást foglaltunk le nyaralásra, úgyhogy most remélem, hogy nem esek megint bele ebbe a hibába.
0: Ja, mondjuk ilyen esetben tényleg érdemes elolvasni a véleményeket, igen, ugye a szállásokról, és ebben a tekintetben végül is szerencsés szituban vagyunk, mert ugye az ilyen nagy szállásfoglaló portálok mindegyike már tud biztosítani ilyen szolgáltatást.
1: Igen. Ami pedig egyébként az úti célokat illeti, úgy tűnik, hogy a belföldi turizmus továbbra is erős, ugyanis a felmérés szerint a román tengerpart idén is őrzi a vezető helyét a legnépszerűbb nyári célpontok között. Úgyhogy ezek szerint sokan vannak, akik a román tengerpartot választják a nyaralásuk helyszínéül.
0: Ez mondjuk jellemző volt minden évben, eddig is valóban. Ugyanakkor meg nem tudom, most lehet az is tényező, hogy például akik autóval mennek messzebbre, akarnak menni, ott azért már ugye anyagilag egy megterhelőbb, hogy a magas üzemanyag árak miatt kockázatos valahol a repülés is, ugye pont amiatt, az energiaválság tulajdonképpen ugye a repülőtársaságoknál is.
1: Ja, hogy arra gondoltál. Én a biztonságra gondoltam, igen, a repülésnél. Igen.
0: Olyan értelemben, hogy? Biztonság?
1: Hát, hogy ez a háborús helyzet.
0: Ja. Hát nyilván ugye a térség az tulajdonképpen mondjuk Törökország talán, ami ott van közelben, amit érinthet bizonyos szempontból, de igazából annyira szerintem legalábbis a románok által felkapottabb úti célokban lehet, hogy ott nem okoz semmiféle kavarodást.
1: Na, nem de tudom, ha már román tengerpart, akkor hadd hozzam már be megint, hogy várom, igen, hogy mikor indulnak a járatok, a nyári járatok Konstancára, hát, a Váradi reptérről.
0: Ez most pont nem az az időszak. Ugye ebben a kerozin hiányos időszakban nehéz.
1: Pedig milyen jó lenne egy hosszú hétvégére legalább lerúzani a román tengerpartra. Ezt úgy nagyon, nagyon értékelném, mert most ugye vonattal sem egyszerű eljutni.
0: Hát
1: a román tengerpartra.
0: Igen. Már az a kategória szinte. De egyébként igen, tehát ebben a tekintetben meg valahol szerencsések vagyunk, hogy legalább van az országnak
1: tengerpartja,
0: tengere. Ugyanakkor meg hát annyi idő alatt, amennyi idő alatt leérsz, akkor igazából Horvátországban is leérsz. Tehát, hogy, és ott azért az értékelések alapján is, meg ugye tapasztalatok alapján más típusú szolgáltatást kapsz a pénzedért.
1: Igen, talán hát árértékarányban azért.
0: Árértékarányban, ja.
1: Lenyomja
0: talán
1: a helyét.
0: Talán jobban megér, igen. De igen. Érdekelne az is bennünket, hogy ti hogy látjátok, meg hogy egyáltalán nektek mi a fontosabb, hogy komfortosabb legyen a szállás, vagy inkább olcsóbb. Érdekelne bennünket, cserébe pedig természetesen adjuk nektek most is a legjobb zenénket.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 4-e és 6-a között. A nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatott kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
4: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfű virágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10.000 és 20.000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A Spanyol Statisztikai Intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számolt GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Tiszta égbolt és ragyogó napsütés, ez jellemzi a mai napunkat. Természetesen csapadék nélkül és az évszak ezen időszakához méltó hőmérsékletekkel. Jelenleg 21 fokot mérhetünk, és a napi maximum várhatóan olyan 33 fok körül alakul majd enyhe légmozgás mellett is. További jó hír, hogy fronthatás sem terheli a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Folyamatban vannak Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisónál, ahol ugye aluljárók épülnek, ezért a forgalmat a Republicsi Magyarországi utak vonalában teljesen lezárták a Petőfi Park és az Zeneszkó utca közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott, úgyhogy nagyon figyeljétek a táblákat és ne megszokásból vezessetek. Jó utat és kitartást mindenkinek!
0: Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
11: Például mindjárt arról is beszélünk, hogy mekkora jelentősége van a néhány perces munkahelyi késéseknek. Hamarosan folytatjuk, maradjatok a Pluszon.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fentős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megtesznek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: A következő percekben egy olyan témáról beszélünk, amely valószínűleg sok munkahelyen ismerős, hiszen kinek késett volna már el néhány percet a munkahelyéről. Egy hosszabb piros lámpa, egy dugó, vagy egyszerűen egy nehezebb reggel bárkivel előfordulhat, viszont a munkajogi szakemberek szerint nem az egyszeri késés jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, amikor ez rendszeressé válik. Sokan úgy gondolják, hogy néhány perc ide vagy oda nem számít, a munkáltatók viszont gyakran másként látják a helyzetet. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki hónapokon keresztül újra és újra késve érkezik a munkahelyére, azt már nem egyszerű figyelmetlenségként, hanem a munkarend megsértéseként értékelhetik. Egyes esetekben a rendszeres késéseket dokumentálhatja a humán erőforrás osztály, és ezek akár fegyelmi eljárás vagy munkajogi következmények alapját is képezhetik.
0: Hoppácska.
1: Hát, igen, nem árt vigyázni.
0: Lehetnek egyébként olyan zsiványkodások,
1: hogy valaki szándékosan késik?
0: Hát, igen, pár percet úgy lecsípek a munkaidőből, tudod, és akkor annyival is kevesebb. Hamarabb végzek, vagy nem is tudom. Tehát, hogy na, összességében kevesebbet kell dolgozni. Aha. Lehet ilyen is. Ugyanakkor meg vannak bizonyos időszakok, például most itt Váradon azért annyira nem jó a helyzet, a közlekedési igen. helyzet. Uh-huh. Azért reggelente elég komoly dugók tudnak kialakulni, bár most így, hogy vége a sulinak, talán
1: ez lehet, hogy nem, egy kicsit ez enyhülni fog.
0: Igen, ez annyira nem feltétlenül jellemző, de na, szóval nem segít, az biztos, hogy nem segít, és ezek azok a szituációk, amikor én azt gondolom, hogy bocsánatos bűn a késés, mm-hmm. bár mondjuk a mi esetünkben egyáltalán nem az, mert hogy hát ha mi késik, akkor az azért úgy hát elég kellemetlen.
1: Igen, igen. Én egyébként tudok olyan munkahelyet, ahol csipogni kell, be kell csippantani, aha, ha megérkezel.
0: Igen, igen.
1: És ez jellemző a gyáraknál követik egyébként. Rendszerben, aha. hogy ki mikor érkezik, és fizetéslevonás jár a késésért.
0: Aha.
1: Tehát már nem tudom most, hogy van pontosan leosztva percre, vagy 10 percenként, vagy hogy mérik, de uh-huh. tehát, hogy ott keményen szankcionálva van, hogyha valaki nem érkezik időben, vagy nem dolgozza le azt az adott időtartamot.
0: Igen, hát hogyha szabálykövetőek vagyunk, akkor nyilván valahol ez érthető is, hogy ezt várja el a munkáltató, mert ugye neki meg mégis az a célja, hogy a lehető legtöbbet kihozza belőled, mint munkaerő.
1: Hát persze, és minél hatékonyabban hát dolgoz. Ja. Én egyébként mindig nagyon figyeltem a pontosságra, de mióta gyerekem van, azóta többször előfordul velem, hogy késem. Nem innen, nyilván, de hogy úgy egyébként,
0: igen,
1: tehát, hogy azért úgy a gyerekesek azok kicsit így még inkább nehezebb helyzetben vannak ilyen persze. szempontból, mert ugye a gyereket is el kell reggel készíteni, elindítani óviba, iskolába, és akkor úgy még jobban megcsúszhat az hogyne. Időbeosztás.
0: Hogyne. Igen, ott már ugye nem rajtad múlik 100%-ban, mm-hmm. tehát hogy rajtad kívülálló okoknál fogva történik el, szóval ez szerintem abszolút bocsánatos, meg ezt el lehet fogadni. Én egyébként utálok késni, tehát hogy én inkább ott mm-hmm. vagyok hamarabb, egy 10 perccel, ugye az adás, ugye az első óra, amikor csak egyedül vagyok, az 6-kor uh-huh. kezdődik, de én már 5-kor itt vagyok. Pont amiatt, hogy ne legyen az, bármi adódna, esetleg otthon hagyom a kulcsot például,
1: igen.
0: akkor még haza tudjak ugrani, érte, mert volt már erre is például, úgyhogy hogy kulcs nélkül jöttem, és akkor vissza kellett gyorsan mennem. Szóval, hogy még beleférjen minden, ne kelljen kapkodni, uh-huh. biztosan próbálok menni. Egyébként meg én nagyon utálom, hogyha valaki késik. Tehát, hogy én úgy gondolkodom ebben a kérdésben, hogyha én kések, akkor a legértékesebb dolgot lopom el attól, akivel uh-huh. találkozom, például az idő.
1: Igen, úgyhogy... igen. De egyébként valószínűleg ez főnök függő is, hogy mennyire veszik ezt szigorúan, ezt a késést. Tehát, hogy a néhány perces késés az mennyire fér bele, vagy mennyire huzamos időn keresztül fér bele. Mert tényleg, hogyha valaki azért napi szinten elkésik, mondjuk így, akkor az egy idő után feltűnővé válik, őszintén szólva,
0: igen.
1: nem? Tehát, hogy most nem lehet minden nap a dugóra meg a piros lámpára fogni.
0: Persze. Nyilván vannak, akik még így is megpróbálják, de szerintem akkor is elnézőbbek lehetnek amúgy a vezetők adott munkahelyeken, hogyha mondjuk te ráhúzzal a melóra. Tehát, hogyha uh-huh. tovább maradsz, mint uh-huh. amikor a munkaidőd véget érne.
1: Meg tudod, itt bejön megint az, amit, hát megmondom őszintén, egyszer az egyik főnökömnek mondtam is, hogy nem azon kéne pörögni, hogy ez a ledolgozott 8 óra mondjuk meg legyen időben, aha, hanem igen. hogy a rád bízott munka el legyen végezve.
0: Aha, igen,
1: ha mondjuk neked az elég 7 és fél óra, akkor most Uram, bocsá, ennyi idő alatt meg tudtad csinálni. Igen. Tehát, hogy igen, egy picit talán ezt is így meg kellene már reformálni, ezt a részét a munkáltatói felfogásnak, hogy az elvégzett munka, tehát, hogy azt kellene jobban értékelni, hogy el van-e végezve az az adott feladat arra a napra. Aha. Nem azt kellene nézni, hogy pontosan ez mennyi időbe telt. De lehet, hogy ezt csak én gondolom így.
0: Ne, abszolút, abszolút jogos. Egyébként nyilván egy adott termelői folyamatot végző vállalkozás.
1: Hát, hogy akár irodára gondolok.
0: Hát ott meg még akár home office is szóba kerülhet, szóval.
1: Jó, most
0: de ott
1: nem.
0: Lehet, hogy lazább is, amúgy hát, már.
1: Már manapság talán. Már az is hallatszik, hogy a home office-t már nem nagyon tolerálják, meg nem nagyon preferálják a munkáltatók.
0: Mert hogy szem előtt?
1: Igen.
0: Tehát, hogy,
1: igen.
0: És hogy nem biztos, hogy akkor hát, hogy valóban munkával töltöd otthon.
1: Persze, hogy majd bejön megint ez, hogy te most akkor ledolgozod, de effektív munkával azt a 8 órát,
0: igen,
1: vagy sem.
0: Igen.
1: Hogy hát több oldalról is megvizsgálandó ez a történet. Minden esetre nem árt figyelni tényleg arra, hogy ne késsünk.
0: Abszolút. De érdekelne bennünket egyébként, hogy nálatok mi a helyzet. Ti mennyire vagytok esetleg késők, vagy inkább a pontosságotokról vagytok híresek. Írjátok meg nekünk, mi pedig cserébe adjuk most is a legjobb zenéket.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a Plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Valamint Keserű Tomi is jó szokásához híven jelentkezik majd 15 órától, este pedig természetesen befut a zenevonat. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert megint lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk csütörtökön is. Addig pedig vigyázzatok magatokra, és ne feledjétek, nincs lehetetlen, csak olyan lehetőség, amire eddig nem gondoltunk. Legyen szép és tartalmas a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM! Reklám! A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Nyáron visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfestival.ro-t.
4: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
5: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lei. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztések együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. közeledik a parlag fűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
1: Száraz és forró napok elé nézünk, ma enyhe légmozgás mellett 32-33 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, csütörtökön és pénteken 34-35 fokot mérhetünk, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 36-37 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgál. Adta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
1: Közel három hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Starovászki, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Szép reggeltünk, Nagyváradi a környékbeli, 2026. június 24-e szerda, a 89,6-on pedig hivatalosan is elstartol a Dél Erőti Plusz. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Szegedi Mária vagyok, és itt vagyok veletek déli 12 óráig az éterben. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel kísérlek el benneteket. Kezdésnek már itt is van Miley Cyrus-zala. Jó utat, jó rádiózást és szép napot kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Slágerek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok, a tartós hőség miatt Nagyváradon 4 légkondicionált hűsítő konténert helyeztek üzembe a Nagypiacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacnál és a Rogériusz piacnál. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság és a Városháza közös intézkedése nyomán a légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot, minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A hűsítő pontokon a lakosok pihenhetnek, hidegivó vízhez juthatnak, valamint szükség esetén egészségügyi segítséget is kaphatnak. A hatóságok azt tanácsolják, hogy 11 és 18 óra között lehetőleg kerüljük a hosszabb szabadban tartózkodást, viseljünk könnyű, világos ruházatot és fogyasszunk elegendő folyadékot. Emellett javasolt a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása, míg a nehéz ételek vagy az alkohol és a túlzott koffein fogyasztás kerülendő. Külön figyeljünk az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élőkre. A Nagyváradi Szociális és Ellátási Igazgatóság arra ösztönzi a lakosságot, hogy a hőhullám idején használják a hűsítőpontokat és kövessék az egészségügyi ajánlásokat. További utat kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

Pluszosok hétfőn megkezdődött az országos képességfelmérő vizsga, amelyre több mint 148.000 8. osztályt végzett tanuló iratkozott fel. Hétfőn román nyelvből és irodalomból vizsgáztak a diákok, ma szerdán pedig matematikából vizsgáznak, csütörtökön pedig anyanyelvből adnak számot tudásukról a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók. Az írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek, a termekbe 8 és 8.30 között lehet bejutni, érvényes személyazonosítókmánnyal. A vizsga időtartama a feladatlapok kiosztásától számított 2 óra. A képességfelmérő vizsga első eredményeit július 1-én délig teszik közzé. A vizsgázók aznap 14 és 18 óra között, valamint 2-án és 3-án megtekinthetik a dolgozatokat, illetve óvást nyújthatnak be. A végleges eredményeket pedig július 8-án közlik. A tételeket és a javító kulcsot a vizsganapokon 15 óráig közzé teszik a subjekte.edu.ro honlapon. Sok sikert kívánunk minden vizsgázó diáknak! Ma szerdán matematikából vizsgáznak a 8. osztályt végzett tanulók.

0: Virtuális Dalával pedig fél időhöz érkeztünk itt. Na, a szerda délelőtti plusz első órájában nagyváradiak, környékbeliek. A folytatásban átadom a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik na hírekkel. Fogadjátok őt nagy szeretettel, én pedig a hírek után várlak vissza benneteket időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb slágereivel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 4-e és 6-a között. A nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgár mesteri hivatala, partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 24-ig az 500 g-os Don Café Espresso Cremoso szemes kávéjára 39,99 bani, valamint a görög dinnye kilója 3,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta! Szupeko!
6: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most a Paxton nedves száraz kárpit tisztító porszívó mindössze 369, valamint a két személyes Renforce pamutágynemű csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
11: Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ENF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Száraz és forró napok elé nézünk, ma enyhe légmozgás mellett 32-33 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, csütörtökön és pénteken 34-35 fokot mérhetünk, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 36-37 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
11: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgál. Adta.
12: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Újraindult a vasúti közlekedés a Biharpüspöki és Nagyvárad nyugat közötti vasúti szakaszon. Fokozott figyelemmel haladjatok át a Krungulói utcai vasúti átjárónál, Biharpüspöki és a Hármas Ipari Park között, a vasúti felüljáró környékén. Szigorúan tartsátok be a közúti, valamint a vasúti jelzéseket, és az átjárón megfelelő körültekintéssel keljetek át. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: És most vissza a zenéhez.
0: A Plusz FM legnagyobb slágerét ígértem nektek. Na folytatásban itt van Gracie Abrams dala, előtte pedig érkezik Nagy Bogi és Des közöse. A Jól leszek újra.
10: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Rossz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, azon belül is a Szerdati Kerüti Plusszól. Megszűnik a császármetszés lehetősége a szalontai és éresdi kórházakban, pluszosok. A nagy szalontai és az éresdi kórházakban a nőgyógyászok ezentúl nem végezhetnek császármetszéseket és összetettebb nőgyógyászati műtéteket. A korlátozást a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság vezette be egy 2024-ben elfogadott egészségügyi miniszteri rendelet alkalmazásának következményeként. A döntés értelmében a kockázatos terhességgel rendelkező várandós nőknek, valamint a bonyolultabb nőgyógyászati betegségben szenvedő pácienseknek a nagyváradi Bihar megyei sürgősségi klinikai kórházhoz, illetve más magasabb besorolású egészségügyi intézményekhez kell fordulniuk. A rendelet célja, hogy a magas kockázatú terhességeket, valamint a problémás újszülötteket kizárólag olyan kórházak kezeljék, amelyek rendelkeznek a szükséges szakembergárdával és felszereltséggel. A nagyváradi kórház az egyetlen harmadik szintű egészségügyi intézmény Bihar megyében, amely képes ellátni a legsúlyosabb terhességi komplikációkat, valamint a legsúlyosabb nőgyógyászati eseteket is. Megszűnik tehát a császármetszés lehetősége a nagyszalontai és éresdi kórházakban.

Addig azonban csak az erre a célra kialakított üvegfal mögül lehet megcsodálni őket. A két kölyök egyelőre még nem kapott nevet, ezért az állatbarátoknak lehetőségük nyílik arra, hogy örökbefogadási program keretében nevet válasszanak számukra. Aki szeretné élőben is látni a két apróságot, az augusztusig nyári program szerint, azaz minden nap 9 és 19 óra között látogathatja meg a nagyváradi állatkertet, ebben az időszakban a pénztár 18 óráig tart nyitva. Két egészséges szibériai tigriskölyök született a nagyváradi állatkertben, pluszosok.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Sok legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. 07 34 17 22 22, ez pedig az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, most pedig átadom a stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig Harry Styles dalával kezdünk majd.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A következő járra meg lesz a csípe.
3: A rovar csípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovar csípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100-as kiszerelésű többrétegű Slimi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
5: Visszatér a Waves Festival július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
6: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
6: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2x1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
8: Július 1-től drágul az útdíj matrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja 1 napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, 1 évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ENF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzliszeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Száraz és forró napok elé nézünk, ma enyhe légmozgás mellett 32-33 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, csütörtökön és pénteken 34-35 fokot mérhetünk, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 36-37 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálja. Adta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ma június 24-én szerdán 10 és 11 óra között lezárják a forgalmat a Széchenyi téren, tehát a Trajan Parknál, az Avram Jankus szobor környékén, a Bihar megyei rendőrfőkapitányság szomszédságában. Az intézkedésre azért van szükség, mert az Avram Jankus Kulturális és Hazafias Társaság katonai és egyházi megemlékezést szervez a Nemzeti Hős tiszteletére. Ugyancsak ma június 24-én 11 és 12 óra között lezárják a Püspöki utat, tehát a Máté Korvin utat, ahol a vasúti híd terheléses vizsgálatát végzik el. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeli 2026. június 24-e szerda, 9 óra múlt 4 perccel, a 89,6-on pedig már benne is vagyunk. A délelőtti plusz második órájában. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek lenne. Én pedig a következőkben is hozok nektek rengeteg helyi és környékbeli infót, programajánlókat és szuperslágereket természetesen. Ma az Ivánokat köszöntjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen benneteket sokáig, és persze a születésnaposokat is, hatalmas ürelést küldök nektek, és a következő slágerünket itt van Harry Styles-dal. Jó utat, jó rádiózást, legyen csodaszép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad!

0: Híreknél is a bennünket érintő leghasznosabb információk itt na 89,6-on. Hello, hello, pluszosok! Mától változik a Várad-Velencei vasútállomás és az ipari park között haladó 32-es autóbusz útvonala. Tájékoztat mindenről bennünket a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat, tehát az OTERE. Az ipari parkbeli 11-es végmegálló felé a megszokott útvonalon halad a busz, viszont az első járat indulási időpontja változik. A Várad-Velencei állomástól az első busz 5 órakor indul majd. A Várad-Velencei vasútállomás irányába az úri, tehát a román Csorogerjú utca 18 szám alatt lévő megállóig változatlan az útvonal. Ezt követően viszont nem a Széchenyi téren, tehát a Traján parknál áll meg a busz, hanem a Ritók Zsigmond, a Georgenescu utca 27 szám alatt. Majd a közúti rendőrség székhelye felé halad, és tovább a megszokott útvonalon. Minden egyéb részletet megtaláltok a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat weboldalán, tehát az otele.ro weboldalon, illetve a mobilos alkalmazásukon. További jó utat kívánok, és jó rádiózást! Alex Orlandala érkezik a folytatásban.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Álláskeresők, figyelem, Bihar megyében összesen 621 megüresedett állást kínálnak, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 328. Többek között szakácssegédet, szakácsot, kézicsomagolót, orvosi asszisztenst, biztonsági őrt, adatbáziskezelőt, szakmérnököket, titkárnőt, recepciós, raktárfőnököt, automosót, eladót, autófestőt, szakképzetlen munkásokat keresnek. További információkkal a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség székelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt. Telefonszámuk pedig 0259 436 821. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek, mi pedig itt a 89,6-on egy magyar slágerrel folytatjuk. Érkezik a Péter Fibori and Love Band és a Hajolj bele a hajamba.

0: És a Good Luck Babe, 9 óra múlt 26 perccel Nagyváradi a környékbeliek, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt. A szerda délelőtti busz második órájában. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, és beszámol nekünk arról például, hogy július 1-től drágul az útdíj matrica. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak benneteket, maradjatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra Nagyváradi, Margitai vagy Székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
3: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsil HA gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Axilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsil HA féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Axilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
4: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
5: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
6: Homok, vesekő. Az uraktív lító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Elkezdődött az Axiók dédemániája a Dédemánban. Most a 200 cm-es párnával ellátott függőágy csak 59,90 bani, valamint a 2,5 liter plusz 0,75 literes ajándék extra védőlak csak 139 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
8: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Július 1-től drágul az útdíj matrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ENF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Száraz és forró napok elé nézünk, ma enyhe légmozgás mellett 32-33 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, csütörtökön és pénteken 34-35 fokot mérhetünk, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 36-37 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgálja. Adta.
9: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ma június 24-én szerdán 10 és 11 óra között lezárják a forgalmat a Széchenyi téren, tehát a Traján Parknál, az Avram Jankus szobor környékén, a Bihar megyei rendőrfőkapitányság szomszédságában. Az intézkedésre azért van szükség, mert az Avram Jankó Kulturális és Hazafias Társaság katonai és egyházi megemlékezést szervez a Nemzeti Hős tiszteletére. Ugyancsak ma, június 24-én 11 és 12 óra között lezárják a Püspöki utat, tehát a Máté Korvin utat, ahol a vasúti híd terheléses vizsgálatát végzik el. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most vissza a zenéhez.
0: Lady Gaga és Dorcsi közösével folytatjuk a szerda délelőttöt. Mi utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok.
5: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára.

0: Miklós slágerek, helyi és környékbeli információk itt a 89,6-on. Pluszosok, Szentjobb új helyszínként csatlakozott a Szent László örökségúthoz. A 2022-ben indult 13 millió lejes támogatásból megvalósított felújítás során teljesen megújult az egykori apátsági épület és a plébánia templom, valamint feltárták a késő reneszánsz várfalak egy részét. A nagyváradi római katolikus püspökség által kezdeményezett fejlesztés eredményeként a komplexum az örökségút része lett. A 2017-ben létrehozott Szent László örökségút jelenleg 44 helyszínt foglal magában, Erdélyben és Észak-Magyarországon. A programban pedig olyan települések kerülhetnek be, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Szent László alakjához, örökségéhez vagy nevéhez, és ahol magyar közösség is él. És hát ebben a megújult Szentjobbi apátsági épületben a térség egykori szerzetesi közösségeinek életét bemutató kiállító tereket, valamint recepciót, kápolnát és multifunkcionális termet alakítottak ki. Szentjobb tehát új helyszínként csatlakozott a Szent László örökségúthoz.
1: Bye.

Haveró pluszosok június 27-én, most szombaton 10 és 22 óra között a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum kertjében ismét megrendezik az Ötletnyomda program sorozat részeként a Bakelit lemezvásárt. Az eseményen Bihar, Arad és Kolozs megyéből érkező gyűjtők és kiállítók vesznek részt, akik rock, jazz, diszkó és klasszikus zenei lemezeket kínálnak, valamint lehetőséget biztosítanának a látogatókkal való beszélgetésre is. A szervezők szerint a Bakelit lemezek iránt újra növekvő érdeklődés tapasztalható. Az esemény a gyűjtők és a zenerajongók számára egyaránt találkozási lehetőséget kínál. Most szombaton tehát 10 és 22 óra között a Nagyváradi Körösvidéki Múzeum kertjében Bakelit lemezvásárt szervez.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

9 óra 57 perc Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy zárjuk a szerda délelőtti plusz második óráját. A stafétát Ábrahám Miklós kollégámnak adom át, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, ha bármi rendkívüli tapasztalatok az utakon, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734-1722-22-es számunkra. Most pedig érkeznek tehát a hírek után pedig Teddy Swims dalával folytatjuk majd.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónuszmosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése. Törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Száraz és forró napok elé nézünk, ma enyhe légmozgás mellett 32-33 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig 17 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján holnaptól egyre magasabbra kúsznak a hőmérők higanyszálai, csütörtökön és pénteken 34-35 fokot mérhetünk, majd hétvégén pedig igazi kánikula várható 36-37 Celsius fokos nappali csúcsértékekkel.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Ma szerdán 10 és 11 óra között le van zárva a forgalom a Széchenyi téren, tehát a Trajan Parknál, az Ávram Jánkus szobor környékén, a Bihar megyei rendőrfőkapitányság szomszédságában. Az intézkedésre azért van szükség, mert az Ávram Jánkus Kulturális és Hazafias Társaság katonai és egyházi megemlékezés szervez a nemzeti hős tiszteletére. A polgármesteri hivatal arra kéri a közlekedőket, hogy ebben az időszakban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Hogy telik a szerda délelőtt, nagyváradi a környékbeliek, remélem jól vagytok és minden rendben veletek. Szegedi Mária vagyok, és ezzel elstartol a szerda délelőtt ciklusz harmadik órája. A következőkben is érkezem hozzátok helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen információtok vagy kérdésetek van, csak bátran. Most pedig hozom nektek az ígért, Tadej Szujunzalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

slágerek és helyi információk egy helyen itt, a 89,6-on a Plusz FM délelőtti adásában. Nagyvárad önkormányzata június 28-áig várja a lakosok projekt javaslatait a részvételi költségvetés program keretében. A kezdeményezés célja, hogy a helyiek közvetlenül dönthessenek 1,5 millió lej közpénz felhasználásáról. A városvezetés arra ösztönzi tehát a nagyváradiakat, hogy olyan ötleteket nyújtsanak be, amelyek hozzájárulnak a város fejlődéséhez. A pályázatok több területet érinthetnek, például közterek, zöldövezetek és játszóterek fejlesztését, valamint a közlekedés, a városi környezet és a közösségi élet javítását. Florin Birta polgármester szerint a program lehetőséget ad arra, hogy a közösség elképzelései konkrét, megvalósuló projektekké váljanak. A benyújtott pályázatokat szakmai ellenőrzés után közönségszavazásra bocsátják, és a legtöbb támogatást elnyerő projekteket az önkormányzat valósítja meg. A projekteket tehát június 28-áig várják, az online szavazás július 13-ától október 18-áig tart majd, a végső szavazás és a nyilvános találkozók pedig október 19 és 21-e között történnek meg. A program célja a lakosság aktív bevonása a város fejlesztéséről szóló döntésekbe.

Hello, pluszosok! Több forgalomkorlátozásra lehet számítani Nagyváradon. Ma június 24-én 10 és 11 óra között lezárták a forgalmat a Széchenyi téren, tehát a Traján parknál, az Avram Jánko szobor környékén, a Bihar megyei rendőrfőkapitányság szomszédságában. Mindemellett 11 és 12 óra között lezárják a Püspöki utat, tehát a Máté Korvin utat, ahol a vasúti híd terheléses vizsgálatát végzik. De azt is jó, ha tudjátok, hogy le van zárva a Rítókség, mondtát a George Enescu utcának a Böröganulói utcai és a Staroveszki, tehát a Megéru sugárút közötti szakasza, ide csak a környéken lakók hajthatnak be. A korlátozást 3 hetes időszakra hagyták jóvá. A polgármester hivatal arra kéri a közlekedőket, hogy a jelzett időszakokban fokozott figyelemmel közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, 10 óra múlt 27 perccel pluszosok. Ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt, a szerda délelőtti plusz harmadik órájában. Érkeznek a bennünket leginkább érintő hírek, Nábrahám Miklós kollégám veszi át a mikrofont, és beszámol nekünk arról például, hogy július 1-től drágul az úti matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki ezt. Maradjatok velünk, a részletekért Miklós érkezik, én pedig a hírek után. A legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszare. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszare.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Július 1-től drágul az útdíjmatrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az NF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfőre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A szerda délelőtti plusz folytatásában már itt is van a Hooligans és a Királylány című daluk. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM!

Remélem tovább tanulni vágyok. A Partiumi Keresztény Egyetem július 13 és 22-e között várja a jelentkezőket alapképzéseikre és mesterképzéseikre. Az érdeklődők tandíjmentes és tandíjas helyekre egyaránt jelentkezhetnek, számos szak és szakirány közül választhatnak. A PKI családias légkörrel, színvonalas oktatással, korszerű infrastruktúrával és belvárosi kampusszal kínál kiváló tanulási lehetőséget itt Nagyváradon. További információ a partium.ro weboldalon, a 0259 418 252-es telefonszámon, valamint a PKI Facebook, Instagram és TikTok felületein érhető el. A beiratkozás online vagy személyesen is elvégezhető az egyetem székhelyén, Nagyváradon, a Városháza utca 27 szám alatt. Tanuljatok tovább Nagyváradon, magyarul. Hajrá PKE! Beiratkozási időszak tehát július 13 és 22-e között zárjuk.

Koszosok ünnepélyesen átadták Ér Mihály falva új 40 férőhelyes bölcsődéjét. A beruházás a Szent Anna bölcsőde építési program keretében valósult meg. A korszerűen felszerelt intézmény megépítésére pedig 12,7 millió lejt fordítottak a fejlesztési minisztérium támogatásával. Az új Ér Mihály falvi bölcsőde a 74. ilyen típusú létesítmény az országban. A program célja pedig, hogy bővítse a bölcsődei férőhelyek számát és segítséget nyújtson a kisgyermekes családoknak. A helyreállítási arab keretében azt vállaltuk, hogy legalább 4500 új bölcsődei férőhelyet hozunk létre. Ezt a célt már teljesítettük, miközben országszerte további bölcsődi építése is folyamatban van. A beruházással a fiatal családokat támogatjuk, valamint enyhítjük a bölcsődei férőhelyek hiányát, írta bejegyzésében Cseke Attila. Átadták tehát Ér Mihály falva új 40 férőhelyes bölcsődéjét.

0: buszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, bátran hívjatok. 0359 17 22 22. Ez a vezetékes számunk. Most pedig zárjuk a szerda délelőtti plusz harmadik óráját, hamarosan 11 óra. Érkezik Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig Nicky Ora és Daisy közösével folytatjuk a délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást, köszi, hogy itt vagytok. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfű virágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Magyarországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfű virágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10000 és 20000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
3: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: És most élőben Markitáló, egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Hát hello, szerda, 2026. június 24-e van, ez a hét közepe, hölgyeim és uraim, és a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál Kessérű Tomi, és hát 3-2-1, induljon akkor a Sláger Plusz, várlak benneteket nagyon sok szeretettel a következő 4 órában, sok mindent hoztam magammal, rengeteg fontos infó van a tarsolyban, és te természetesen témák, érdekességek. Hogy miről lesz szó az első órában? A világ legkeskenyebb derekát szeretné egy nő, és elképesztő, hogy mit tesz meg érte. Vele is foglalkozunk az óra második felében. Jönnek közben fontos információk helyből, illetve pörögnek, bübörögnek a legnagyobb nyári slágerek. Figyelem, indulunk!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

szerdát, és kellemes nyarat kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában, és ha már nyár. A tartós hőség miatt Nagyváradon már a hétvégén üzembe helyezték a kánikula idejére kialakított hűsítő konténereket. A légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A négy hűsítő pont a város legforgalmasabb részein működik. A Nagy Piacnál, a Szent László téren, a Decsebál Piacnál és a Rogérius Piacnál. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A konténerekben amellett, hogy a lakosok légkondicionált környezetben pihenhetnek meg, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint székek, asztalok és egészségügyi ágyak is rendelkezésre állnak. A helyszíneken a Szociális Igazgatóság egészségügyi személyzete teljesít szolgálatot, akik szükség esetén első segélyt nyújtanak, illetve sürgős esetben szakszerű orvosi segítséget kérnek. Nyilván erre ne kerüljön sor, de azért jó tudni, hogy figyelnek ránk, ti meg vigyázzatok magatokra ezekben az időszakokban, amikor ilyen nagy hőség van, használjátok ezeket a hűsítő konténereket, én pedig jó zenékkel hűsítelek benneteket itt a Pluszon természetesen.

mindig a nyár és még mindig a kánikula a főszerepben itt a Sláger Crossban. A helyi vészhelyzeti bizottság a jelenlegi kánikulai időjárás miatt több fontos tanácsot is megfogalmazott a lakosság számára. A szakemberek azt javasolják, hogy a polgárok lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a szabadban délelőtt 11 és délután 18 óra között, és inkább a reggeli vagy esti órákban intézzék az ügyeiket. Ajánlott a világos színű, könnyű ruházat, a kalap és a napszemüveg viselése, valamint a megfelelő folyadékbevitel. A szakemberek napi 1,5-2 liter folyadék fogyasztását javasolják, elsősorban víz, természetes gyümölcslevek vagy langyos teák formájában. A táplálkozásra is érdemes odafigyelni. A friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása előnyös, míg a nehéz zsíros ételek, valamint a túlzott alkoholfogyasztás és a nagy mennyiségű koffein kerülendő. A hatóságok külön felhívják a figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élő személyekre. A családtagoknak és szomszédoknak érdemes rendszeresen érdeklődniük a veszélyeztetett személyek állapotáról. A Dasso arra kéri a lakosságot, hogy a nyári hőhullámok idején vegyétek igénybe a város által biztosított hűsítőpontokat, és tartsátok be a szakemberek ajánlásait saját egészségetek és biztonságotok érdekében. Köszönöm szépen, ha így tesztek, meg hogyha odafigyeltek másokra is, ez nagyon fontos ebben a nagy kánikulában. Én meg rátok figyelek oda, mindjárt jönnek is.

A Sláger Plusz első órájában érkezzen egy nagyon különös hír a nagyvilágból, egészen pontosan Amerikából. Egy oregoni nő, az 50 éves Sarah Bell különleges célt tűzött ki maga elé. Szeretné elérni a világ egyik legkeskenyebb derekát, mindössze 38 cm-rel. Az egyik magazin cikke szerint Bell több mint 10 éve visel fűzőt, és mára ez nem csak egy divatos kiegészítő, hanem az életmódja része lett. A történet érdekessége, hogy a hölgy eredetileg nem rekordot akart megdönteni. 2012-ben azért kezdett fűzőt viselni, mert a munkája miatt évekig görnyettes tartással küzdött. A fűző azonban nem csak a tartását javította, hanem látványosan formálta az alakját is, és ez annyira lenyűgözte, hogy fokozatosan egyre szorosabbra húzta, és egyre hosszabb ideig viselte. Ma már gyakran egész nap fűzőben van, sőt abban alszik, és még sportolni is elmegy benne, például futni. A szakértők szerint a tartós erős kompresszió egészségügyi kockázatokkal járhat, de Bell kitart. Szerinte a fűző önkifejezés és olyan alakot ad, amiben jól érzi magát. A célja továbbra is a 38 centis derék elérése, és úgy tűnik, hogy semmi nem tántorítja el. Hát nem mondom rá, hogy követendő a példa. Ettől függetlenül kitartást kívánunk neki, és jó egészséget, reméljük, hogy nem történik vele semmilyen probléma. Hát ilyen kísérletek helyett mi inkább maradunk a jó zenéknél, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: about?
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
2: Csak egy van.
1: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.
3: Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money.
1: És legkedvesebb magyar kedvenc.

pluszon, a Sláger plusz első órájára teszünk pontot június 24-én szerdán. A folytatásban mindjárt kapjátok a legfrissebb, legaktuálisabb és legropogósabb híreket, ahogyan szoktam mondani. Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel. A hírek után pedig jövök vissza, és indítom nektek a következő órát. Figyeljetek, ez lesz a dal, amivel kezdünk.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
1: Az időjárás jelentésre vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Markitáló, egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra szerdán a hét közepén. Melósok, kitartást kívánok nektek, ha megtehetitek, akkor hűsöljetek egy picikét, és fogyasszatok megfelelő mennyiségű folyadékot, azaz vizet ebben a nagy hőségben. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM, a nyár hivatalos adója, ugye Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó. Hát kérem szépen, egy állati hírt hozok nektek az óra második felében, azzal kapcsolatban, hogy a kutya simogatás tudományosan bizonyítottan jót tesz, nem csak nekünk, hanem a kutyáknak is. Jövök a részletekkel, aztán természetesen jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a slágerek és a magyar kedvencek.
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margi

Ez már a Sláger Plusz második órája szerdán, hát nem enged, kérem szépen, a nyára szorításából. Tovább melegszik az idő a következő két hétben. Egyes régiókban 36-37 Celsius fokos csúcsértékekre is számítani lehet. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adott időszakra vonatkozó előrejelzéséből. A prognózis szerint térségünkben is fokozódik a hőség. Június 27-e és július 2-a között 34-37 fokos csúcsértékekkel. A minimumok 15 és 19 fok között változnak. Július 2-a és 5-e között aztán előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. A hegyvidékeken ezekben a napokban a sok éves átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet. 18-20 fok körüli maximumokkal, amelyek június 27-e után 22-24 fokra nőnek, majd július 3-a után némileg csökkennek. A minimumok ezen a héten 10-12 fok között, a jövő héten 14 fok körül alakulnak. Helyi záporokra június 25-én, azaz holnap, majd július 1-e és 5-e között lehet számítani. Slágerekre és magyar kedvencekre pedig egész nyáron itt a Pluszon.

A legjobb zenék és természetesen információk, fontos, hasznos dolgok egész nyáron. Ez a Plusz FM és a Sláger Plusz. Ismét kérném szépen a figyelmeteket. Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macska eledelt, közöltek ebben az országos állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági hatóság. A tájékoztatás szerint a 405 g-os kiszerelésű Koshida Selection nevű állateledel visszahívását a gyártó rendelte el, miután a minőség ellenőrzések során kék műanyagszálakat találtak a termékben. A döntés a 2028 április 2-ai, valamint a 2028 április 3-ai minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessétek meg a terméket a házi kedvencekkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl üzletben, és visszafizetik az árát. Vigyázzatok a kis kedvencekre, köszönöm szépen a nevükben!

Sláger Plusz második órájában akkor egy állati hírt ígértem nektek. Kutyások, figyelem! Az egyik magazin friss cikke szerint a kutya simogatás nem csak kedves gesztus, hanem mérhetően jótékony hatású tevékenység. Ráadásul már néhány perc alatt érezhető a hatása. A kutatók azt találták, hogy amikor megsimogatunk egy kutyát, a szervezetünkben csökken a stressz hormon, miközben nő az úgynevezett kapcsolati hormon, az oxitocin szintje. Ez az a biokémiai reakció, ami miatt megnyugszunk, ugye lassul a pulzusunk, és egyszerűen sokkal jobban érezzük magunkat. A cikk szerint a kutyák is hasonlóan reagálnak. A simogatás számukra is stressz csökkentő, és erősíti a kötődést az emberhez. A szakértők azt mondják, hogy már 5-10 perc közös, nyugodt kontaktus is elég ahhoz, hogy mindkét fél idegrendszere átkapcsoljon egy nyugodtabb üzemmódba. Érdekesség egyébként, hogy a simogatás hatása akkor a legerősebb, ha a kutya önként közelít, és nem erőltetjük a kontaktust. Ilyenkor a kutya testtartása is ellazul, és a gazdi is könnyebben átveszi ezt a nyugalmi állapotot. Próbáljátok ki, hogyha van rá lehetőségetek. És hallgassátok a Plusz FM-et, ez is ugyanilyen jó hatással van ránk, hiszen jönnek a legnagyobb kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: adás utána itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon király nyarat, és nem utolsó sorban nagyon szuper szerdát kívánok nektek június 24-én. Folytatódik a Sláger Plusz, ezt az órát zárjuk, jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig én is jövök vissza, és a hírek után ezzel a dallal kezdünk. Well, if it's unhealthy, I don't give a damn.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Makitáló. Egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szerdán, június 24-én folytatódik a Sláger Plusz. Fél időnél járunk, de nincsen térfélcsere, mindenki marad, én is itt a stúdióban. A mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, és ebben az órában is hozok nektek majd egy témát. Ha esetleg nyaralni készültök, akkor ez mindenképpen jól jöhet. Nyári veszélyek a tengerparton, ugye? Medúza csípés, fertőzött víz, és hát vannak rejtett kockázatok is, ezügyben nyomozunk majd az óra második felében. Tartsatok velem, fontos infók is vannak terítéken, és persze olyan dalok, amelyeket nagyon szeretünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit

jó nyarat, szép napot és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában szerdán. Július 31-e fontos dátum, eddig nyújthatják be a méhészek és a méhészeti ágazat szakmai szervezetei a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél a 2023-2027-es stratégiai terv keretében finanszírozott beavatkozásokra. A tájékoztatás szerint az idei évben összesen 12,163 millió euró áll rendelkezésre a méhészeti ágazat támogatására. Az összeg fele uniós forrásból, fele pedig a román állami költségvetésből származik. A támogatási kérelmeket egyetlen alkalommal lehet benyújtani, bármely megyei APA kirendeltségen, függetlenül attól, hogy a kérelmező méhészete több településen vagy megyében működik. A jogosult költségeket 2026. január 1-en és a kérelem benyújtásának időpontja között lehet elszámolni. Az ügynökség közölte, hogy a 2026-os kifizetéseknél az alkalmazott árfolyam 5,968 lei per euró lesz. A támogatásokat az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezárása után utalják ki. Az ügynökség honlapján közzétette a pályázati útmutatót, a szükséges nyomtatványokat, valamint a támogatások igényléséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. A határidő pedig július 31, erről ne feledkezzetek meg.

Még egy fontos dátum itt a Sláger Pluszban. Július 1-től mérséklődhet a földgáz számla a fogyasztók többsége számára, miután az Országos Energiaszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgáz elosztás új szabályozott tarifáit. A hatóság tájékoztatása szerint országos szinten a súlyozott átlagos elosztási tarifa 7,1%-kal csökken, ami a gázszámlák egyik fontos költségelemének mérséklődését jelenti. A hatóság közlése szerint az új tarifák a 2026. július 1-e és 2027. június 30-a közötti időszakra lesznek érvényesek. Az intézmény számításai alapján a földgázelosztás országos súlyozott átlagtarifája 58,47 lej per megawattóráról 54,32 lej per megawattórára csökken, ami pontosan 7,1%-os mérséklődést jelent. A hatóság szerint ennek következtében a legtöbb háztartás és vállalkozás esetében kisebb lesz a gázszámla elosztási költsége a második fél évben. A döntés mind a 27 engedéllyel rendelkező földgázelosztó társaságra vonatkozik. Az ANRE hangsúlyozta, hogy az elosztási tarifa csupán egy része a végső gázárnak, amelyet emellett a földgáz beszerzési ára, a szállítási díjak, az adók és egyéb szabályozott költségek is befolyásolnak. Emiatt a végső számlák csökkenése nem feltétlenül lesz azonos mértékű a 7,1%-os tarifa mérsékléssel, ugyanakkor az intézkedés összességében kedvező hatással lehet a fogyasztók kiadásaira. Köszönöm a figyelmeteket! Oh, yeah!

Sláger Plusz harmadik órájában is van témánk, van miről beszélni, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, legfőképpen akkor, ha nyaralást terveztek mondjuk a tengerpartra, jönnek infók, amik hasznosak lehetnek. Hát a nyaralás legnagyobb ellensége sokszor nem a napszúrás vagy a leégés, hanem a tengerparti vízben rejtőző veszélyek. A szakértők arra figyelmeztetnek, a medúza csípés, a szennyezett víz és a bakteriális fertőzések minden évben több ezer turistát érintenek, és a klímaváltozás miatt ezek a kockázatok egyre gyakoribbak. A medúza csípés a legtipikusabb nyári sérülés. A cikk szerint már egy enyhébb csípés is okozhat erős fájdalmat, duzzanatot, sőt allergiás reakciót. A szakértők azt javasolják, hogy nem szabad dörzsölni, nem szabad édes vízzel leöblíteni, mert csak tovább aktiválja a csalánsejteket. A legjobb első lépés a tengervizes öblítés és a hideg borogatás. A másik nagy veszély a fertőzött víz. A túlmelegedő pangó partszakaszokon gyorsabban szaporodnak a baktériumok, amelyek fül, szem vagy bőrgyulladást okozhatnak. A szakértők szerint érdemes kerülni azokat a helyeket, ahol a víz zavaros, habos vagy mondjuk kellemetlen szagú. Ezek gyakran a szennyezés jelei. A cikk arra is figyelmeztet, hogy a nyílt sebekkel való fürdés különösen kockázatos, mert a baktériumok könnyen bejuthatnak a szervezetbe. A gyerekeknél és az idősebbeknél a fertőzések egyébként sokkal gyorsabban súlyosbodhatnak, úgyhogy erre oda kell figyelni. Vigyázzatok magatokra, nagyon jó egészséget, és természetesen nagyon szuper nyarat és nyaralást kívánok nektek, de azért a Plusz FM-et is figyeljetek magatokkal, ahogy azt szoktam mondani. Remélem ott figyel a telótokon a kis applikációnk, ahol már is hallhatjátok a legjobb nyári zenét.

0: 24-én szerdán a hét közepén. Hogy bírjátok ezt a nagy nyári forróságot és a kánikulát? Remélem, hogy mindenkivel minden oké. Most átengedem a légkondicionált stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, hiszen ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője. Aztán pedig, ha majd megengedi, hogy visszacsüccsenjek, mert hogy jól érzi magát itt a hűvösben, akkor jövök vissza és indítom nektek a Sláger Plusz negyedik óráját a hírek után slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfű virágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Magyarországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztések együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfű virágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Makitáló. Egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: A nyár hivatalos rádiója dübörög a Plusz FM, ez pedig a Sláger Plusz negyedik felvonása az utolsó óra, június 24-én szerdán a hét közepén, de természetesen ebben a 60 percben is lesz sok dolgunk, úgyhogy várlak benneteket, és nagyon örülök neki, köszönöm szépen, hogy bennünket választottatok. A mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött késérű Tomi. Hát kérem szépen, nyakig csücsülünk ugye a nyárban és a kánikulában, és hát ezzel kapcsolatban egy hír, melegednek az éjszakák, és ezzel bizony rövidül az alvás időnk is. Éppen ebből az apropóból kifolyólag globális riasztást adtak ki az alváskutatók, hogy mire figyelmeztetnek, az is kiderül majd az óra második felében. Most viszont nehogy elaludjatok, már is indítom az órát egy újabb jó dallal.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margittál! Ez a Plusz FM!

Slágerplusz negyedik órájában szerdán pattannyul biciklire. A Magyar Polgári Egyesület már 14. alkalommal szervezi meg a Szent Lászlótól Szent Lászlóig kerékpártúrát. Ahogy az elmúlt években ezúttal is Bihar keresztesig tekernek majd el a résztvevők június 28-án vasárnap. Gyülekező a Nagyváradi Szent László téren 9 óra 15 perckor, indulás pedig 9 óra 30-kor. A túra szinte végig a biciklisek számára kiépített kerékpárúton zajlik, majd nagyjából 20 km bringázás után érkeznek meg a résztvevők a magyarországi Bihar keresztesre, a főtéren álló Szent László szoborhoz. Útközben több alkalommal is pihenőre kerül sor, ezért bátran csatlakozhatnak kisebb gyermekek, családok is. A visszaúton aztán már nem csoportosan tekernek majd, mindenki a saját tempója szerint ér vissza Nagyváradra. A rendezvénnyel a szervezők a kerékpárutak építésének szükségességére, a környezet tudatosságra, a sportolás fontosságára hívják fel a figyelmet. A határok feletti nemzetegyesítés jegyében az esemény egyúttal főhajtás is Árpádházi királyunk első László előtt szerepel az esemény beharangozójában. Mindez tehát, ahogy mondtam, június 28-án vasárnap, remélem, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a jó kis kerós akcióhoz. És a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal majd, jó? Ez fontos!

Még van egy hírem számotokra itt a Sláger Plusz negyedik órájában. Csak június végéig igényelhető ingyenesen az elektronikus személyigazolvány. Július 1-től ugyanis díjkötelessé válik a dokumentum kibocsátása, úgyhogy érdemes sietni. A hatóságok tájékoztatása szerint az elektronikus személyért ezután 70 lejes illetéket kell fizetni. Ezért azoknak, akik amúgy is személyi cserére készülnek, érdemes még a hónap végéig benyújtaniuk a kérelmet. A hatóságok szerint az új típusú okmány több előnnyel rendelkezik a hagyományos személyigazolványhoz képest. A beépített elektronikus adathordozó nagyobb mennyiségű információ tárolását teszi lehetővé, emellett megkönnyíti az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát és a digitális azonosítást. További sajátosság, hogy a kártyán nem szerepel nyomtatott formában a lakcím, ami a hivatalos ügyintézés során már nem jelent akadályt, mivel az adatok elektronikus úton ellenőrizhetők. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos chip nélküli személyigazolványt választanák, a költség alacsonyabb lesz. A klasszikus személyi kiállítása július 1-től 40 lejbe kerül majd. A hatóságok ugyanakkor továbbra is az elektronikus változat igénylését ajánlják, arra hivatkozva, hogy az korszerűbb biztonsági megoldásokat kínál, és a jövő digitális közigazgatási szolgáltatásaihoz is jobban illeszkedik.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órájának a második fele, és akkor foglalkozzunk egy kicsit a nyárral, a hőséggel és az alvással. Az egyik orvosi szaklap által szemlézett új kutatás szerint világszinten egyre rövidebbeket alszunk, és ennek egyik fő oka a melegedő éjszakák. Az alváskutatók most először adtak ki globális figyelmeztetést. Ha az éjszakai hőmérséklet tovább emelkedik, az emberek átlagosan évente több mint 40 órányi alvást veszíthetnek. A tanulmány szerint a szervezetünk alvás előtt természetes módon lehűlne, de a tartósan meleg éjszakák ezt megakadályozzák. Ilyenkor nehezebben alszunk el, többször ébredünk fel, és az alvás minősége is romlik. A kutatók azt is kimutatták, hogy a 65 év felettiek, valamint a nagyvárosokban élők szenvedik meg leginkább a hőhullámokat, mert a testük sokkal lassabban hűl le. A cikk szerint a probléma nem csak kényelmetlenség. A tartós alvás hiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kognitív hanyatlás kockázatát is. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a nyári időszakban különösen figyeljünk a hálószoba hűtésére, a szellőztetésre, és kerüljük a késő esti megterhelő étkezéseket. Egyébként megmondom őszintén, ezt én is személy szerint tapasztalom, ilyenkor nyáron sokkal nehezebben tudok elaludni, sokkal többször felébredek, forgolódok, és nem alszok olyan mélyen, ahogyan kellene, és van olyan is, hogy őrültségeket álmodok, akkor elképzelhető, hogy ez ennek köszönhető. Figyeljünk oda, az alvásunk minőségére ez nagyon fontos az életünk szempontjából. Én pedig odafigyelek rátok most itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, amikor ébren vagyunk, hát mivel természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedve.

0: vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát végállomás, leszállás, hölgyeim és uraim, eddig tartott a mai napon az utazás itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Remélem, hogy tetszett az elmúlt 4 óra, amit hallottatok. Ha igen, akkor holnap is várlak benneteket nagyon sok szeretettel a szokott időben, és holnap ráadásul már kispéntek, úgyhogy egy lépéssel ismét közelebb leszünk a hétvégéhez. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Kessérű Tomi. Jönnek mindjárt a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Július 1-től drágul az útdíj matrica, a jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket, a drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hord az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az NF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hát hello, szerda, 2026. június 24-e van, ez a hét közepe, hölgyeim és uraim, és a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a mikrofonnál Kessérű Tomi, és hát 3-2-1, induljon akkor a Sláger Plusz, várlak benneteket nagyon sok szeretettel a következő 4 órában, sok mindent hoztam magammal, rengeteg fontos infó van a tarsolyban, és természetesen témák, érdekességek. Hogy miről lesz szó az első órában? A világ legkeskenyebb derekát szeretné egy nő, és elképesztő, hogy mit tesz meg érte. Vele is foglalkozunk az óra második felében. Jönnek közben fontos információk helyből, illetve pörögnek, dübörögnek a legnagyobb nyári slágerek. Figyelem, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kellemes szerdát és kellemes nyarat kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában, és ha már nyár. A tartós hőség miatt Nagyváradon már a hétvégén üzembe helyezték a kánikula idejére kialakított hűsítő konténereket. A légkondicionált elsősegélypontok a következő napokban is várják a lakosságot minden olyan napon, amikor extrém melegre figyelmeztetnek a meteorológusok. A 4 hűsítő pont a város legforgalmasabb részein működik. A Nagy Piacnál, a Szent László téren, a Decsebel Piacnál és a Rogérius Piacnál. A konténerek naponta 10 és 18 óra között tartanak nyitva, hétvégén is, amennyiben nagy a hőség. A konténerekben amellett, hogy a lakosok légkondicionált környezetben pihenhetnek meg, hideg ivóvízhez juthatnak, valamint székek, asztalok és egészségügyi ágyak is rendelkezésre állnak. A helyszíneken a Szociális Igazgatóság egészségügyi személyzete teljesít szolgálatot, akik szükség esetén első segélyt nyújtanak, illetve sürgős esetben szakszerű orvosi segítséget kérnek. Nyilván erre ne kerüljön sor, de azért jó tudni, hogy figyelnek ránk, ti meg vigyázzatok magatokra ezekben az időszakokban, amikor ilyen nagy hőség van, használjátok ezeket a hűsítő konténereket, én pedig jó zenékkel hűsítelek benneteket itt a Pluszon természetesen. És

0: Még mindig a nyár és még mindig a kánikula a főszerepben itt a Sláger Pluszban. A helyi vészhelyzeti bizottság a jelenlegi kánikulai időjárás miatt több fontos tanácsot is megfogalmazott a lakosság számára. A szakemberek azt javasolják, hogy a polgárok lehetőleg ne tartózkodjanak hosszabb ideig a szabadban, délelőtt 11 és délután 18 óra között, és inkább a reggeli vagy esti órákban intézzék az ügyeiket. Ajánlott a világos színű, könnyű ruházat, a kalap és a napszemüveg viselése, valamint a megfelelő folyadékbevitel. A szakemberek napi 1,5-2 liter folyadék fogyasztását javasolják, elsősorban víz, természetes gyümölcslevek vagy langyos teák formájában. A táplálkozásra is érdemes odafigyelni. A friss gyümölcsök és zöldségek fogyasztása előnyös, míg a nehéz zsíros ételek, valamint a túlzott alkoholfogyasztás és a nagy mennyiségű koffein kerülendő. A hatóságok külön felhívják a figyelmet az idősekre, a krónikus betegekre és az egyedül élő személyekre. A családtagoknak és szomszédoknak érdemes rendszeresen érdeklődniük a veszélyeztetett személyek állapotáról. A DESZÓ arra kéri a lakosságot, hogy a nyári hőhullámok idején vegyétek igénybe a város által biztosított hűsítőpontokat, és tartsátok be a szakemberek ajánlásait saját egészségetek és biztonságotok érdekében. Köszönöm szépen, ha így tesztek, meg hogyha odafigyeltek másokra is, ez nagyon fontos ebben a nagy kánikulában. Én meg rátok figyelek oda, mindjárt jönnek ismét a jó zenék.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pálfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kisszántói Levendula Fesztiválra június 27-én és 28-án. A levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
4: Nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
5: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
6: Hasmenés. Fedezd fel a hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Megyünk tovább itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában. Jönnek a legnagyobb kedvencek, aztán természetesen majd szállítom nektek az óra hírét, méghozzá egy nővel kapcsolatban, aki a világ legkeskenyebb derekát szeretné elérni. Hogy hogyan? Az kiderül nem sokára.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Plusz

Sláger Plusz első órájában érkezzen egy nagyon különös hír a nagyvilágból, egészen pontosan Amerikából. Egy oregoni nő, az 50 éves Sarah Bell különleges célt tűzött ki maga elé. Szeretné elérni a világ egyik legkeskenyebb derekát, mindössze 38 centiméterrel. Az egyik magazin cikke szerint Bell több mint 10 éve visel fűzőt, és mára ez nem csak egy divatos kiegészítő, hanem az életmódja része lett. A történet érdekessége, hogy a hölgy eredetileg nem rekordot akart megdönteni. 2012-ben azért kezdett fűzőt viselni, mert a munkája miatt évekig görnyettes tartással küzdött. A fűző azonban nem csak a tartását javította, hanem látványosan formálta az alakját is, és ez annyira lenyűgözte, hogy fokozatosan egyre szorosabbra húzta, és egyre hosszabb ideig viselte. Ma már gyakran egész nap fűzőben van, sőt abban alszik, és még sportolni is elmegy benne, például futni. A szakértők szerint a tartós erős kompresszió egészségügyi kockázatokkal járhat, de Bell kitart. Szerinte a fűző önkifejezés és olyan alakot ad, amiben jól érzi magát. A célja továbbra is a 38 centis derék elérése, és úgy tűnik, hogy semmi nem tántorítja el. Hát nem mondom rá, hogy követendő a példa. Ettől függetlenül kitartást kívánunk neki, és jó egészséget, reméljük, hogy nem történik vele semmilyen probléma. Hát ilyen kísérletek helyett mi inkább maradunk a jó zenéknél, már is jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.

0: Itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájára teszünk pontot június 24-én szerdán. A folytatásban mindjárt kapjátok a legfrissebb, legaktuálisabb és legropogósabb híreket, ahogyan szoktam mondani. Ábrahám Miklós kollégám siet a segítségünkre, fogadjátok nagyon sok szeretettel, a hírek után pedig jövök vissza, és indítom nektek a következő órát. Figyeljetek, ez lesz a dal, amivel kezdünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 49 bani, az 1 literes 3,7%-os Olympus tej 5 lej 9...

0: 99-ban. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lákokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálat 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
4: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utca és a Mágérú sugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesíti. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy a munkálatok ideje alatt fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken. Tartsátok be az új közlekedési jelzéseket, és a sínek keresztezése előtt minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Köszönöm szépen, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben! Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Folytatódik a Sláger Plusz, ez már a második óra szerdán a hét közepén. Melósok, kitartást kívánok nektek, ha megtehetitek, akkor hűsöljetek egy picikét, és fogyasszatok megfelelő mennyiségű folyadékot, azaz vizet ebben a nagy hőségben. A mikrofonnál Kessérű Tomi, ez pedig a Plusz FM, a nyár hivatalos adója, ugye Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó. Hát kérem szépen, egy állati hírt hozok nektek az óra második felében, azzal kapcsolatban, hogy a kutya simogatás tudományosan bizonyít jót tesz nem csak nekünk, hanem a kutyáknak is. Jövök a részletekkel, aztán természetesen jönnek a Nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz második órája szerdán, hát nem enged, kérem szépen, a nyára szorításából. Tovább melegszik az idő a következő két hétben. Egyes régiókban 36-37 Celsius fokos csúcsértékekre is számítani lehet. Derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat adott időszakra vonatkozó előrejelzéséből. A prognózis szerint térségünkben is fokozódik a hőség. Június 27-e és július 2-a között 34-37 fokos csúcsértékekkel. A minimumok 15 és 19 fok között változnak. Július 2-a és 5-e között aztán előfordulhatnak majd záporok, zivatarok. A hegyvidékeken ezekben a napokban a sok éves átlagnak megfelelően alakul a hőmérséklet. 18-20 fok körüli maximumokkal, amelyek június 27-e után 22-24 fokra nőnek, majd július 3-a után némileg csökkennek. A minimumok ezen a héten 10-12 fok között, a jövő héten 14 fok körül alakulnak. Helyi záporokra június 25-én, azaz holnap, majd július 1-e és 5-e között lehet számítani. Slágerekre és magyar kedvencekre pedig egész nyáron itt a Pluszon.

0: A legjobb zenék és természetesen információk, fontos, hasznos dolgok egész nyáron, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz. Ismét kérném szépen a figyelmeteket. Megelőző intézkedésként és az állatok egészségének védelméért visszahívják a boltokból a Lidl Románia által forgalmazott egyik nedves macska eledelt, közölte kedden az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság. A tájékoztatás szerint a 405 grammos kiszerelésű Koshida Selection nevű állateledel visszahívását a gyártó rendelte el, miután a minőségellenőrzések során kék műanyagszálakat találtak a termékben. A döntés a 2028 április 2-ai, valamint a 2028 április 3-ai minőségmegőrzési dátummal rendelkező termékeket érinti. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság azt javasolja a vásárlóknak, hogy az esetleges egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében ne etessétek meg a terméket a házi kedvencekkel. Azt is közölték, hogy a terméket a vásárlást igazoló nyugta bemutatása nélkül is visszaveszik bármelyik romániai Lidl üzletben, és visszafizetik az árát. Vigyázzatok a kis kedvencekre, köszönöm szépen a nevükben!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 85 ml-es Aeron rudacskák 14 lej 99 bani, a 10 kg-os Tiani száraz kutya eledel 23 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
3: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között, a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
4: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatott kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
6: Homok, vesekő. Az Uraktív Litó hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépj túl az ajánlott napi adagot. Gyermekektől elzárva tartandó.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: További kellemes szerdát és jó rádiózást kívánok nektek itt a Sláger Plusz második órájában. Állatbarátok, kutyások, figyelem! Azt mondják a szakemberek, hogy a kutyasimogatás tudományosan bizonyítottan jót tesz nekünk is, és a kutyáknak is. Hogy pontosan mi áll a háttérben, azzal kapcsolatban hozom majd a hírt az óra második felében. Most viszont slágerek és magyar kedvencek a fedélzeten.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most Legyer Plusz második órájában akkor egy állati hírt ígértem nektek. Kutyások, figyelem! Az egyik magazin friss cikke szerint a kutya simogatás nem csak kedves gesztus, hanem mérhetően jótékony hatású tevékenység. Ráadásul már néhány perc alatt érezhető a hatása. A kutatók azt találták, hogy amikor megsimogatunk egy kutyát, a szervezetünkben csökken a stressz hormon, miközben nő az úgynevezett kapcsolati hormon, az oxitocin szintje. Ez az a biokémiai reakció, ami miatt megnyugszunk, ugye lassul a pulzusunk, és egyszerűen sokkal jobban érezzük magunkat. A cikk szerint a kutyák is hasonlóan reagálnak. A simogatás számukra is stressz csökkentő, és erősíti a kötődést az emberhez. A szakértők azt mondják, hogy már 5-10 perc közös, nyugodt kontaktus is elég ahhoz, hogy mindkét fél idegrendszere átkapcsoljon egy nyugodtabb üzemmódba. Érdekesség egyébként, hogy a simogatás hatása akkor a legerősebb, ha a kutya önként közelít, és nem erőltetjük a kontaktust. Ilyenkor a kutya testtartása is ellazul, és a gazdi is könnyebben átveszi ezt a nyugalmi állapotot. Próbáljátok ki, hogyha van rá lehetőségetek. És hallgassátok a Plusz FM-et, ez is ugyanilyen jó hatással van ránk, hiszen jönnek a legnagyobb kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: nyomás utána itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Nagyon király nyarat, és nem utolsó sorban nagyon szuper szerdát kívánok nektek június 24-én. Folytatódik a Sláger Plusz, ezt az órát zárjuk, jönnek a friss hírek Ábrahám Miklóstól, aztán pedig én is jövök vissza, és a hírek után ezzel a dallal kezdünk.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron.
3: Divat, védelem, kényelem.
2: Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon.
3: Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
5: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
6: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik

0: nem értják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Magyarországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfű virágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10000 és 20000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Új megállókat iktatott be a 13-as és a 13G jelzésű autóbuszok útvonalán a Nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat, ezzel is megkönnyítve az utasok közlekedését. A menetirányonként beiktatott plusz egy-egy megálló a következő. A Megyei Kórház felé a Gyorge Dózsa utca 17 szám alatt, míg a Nagypiac felé a 36 szám alatt áll meg a busz. A 10-es busz útvonalának módosításáról is tájékoztat az OTL. A közműveken végzett munkálatok miatt a busz útvonalán a Löposoló utcai megállókat kiiktatják a felújítás idejére mindkét menet irányban. A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi Jánó irányában Onestilor 15B, Onestilor körforgalom, Várkőlőn és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusoló irányába Várkőlőn 3, Simeon Bernuccio, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában szerdán, június 24-én folytatódik a Sláger Plusz. Fél időnél járunk, de nincsen térfélcsere, mindenki marad, én is itt a stúdióban, a mikrofonnál egyébként Kessérű Tomi, és ebben az órában is hozok nektek majd egy témát, ha esetleg nyaralni készültök, akkor ez mindenképpen jól jöhet. Nyári veszélyek a tengerparton, ugye? Medúza csípés, fertőzött víz, és hát vannak rejtett kockázatok is, ezügyben nyomozunk majd az óra második felében. Tartsatok velem, fontos infók is vannak terítéken, és persze olyan dalok, amelyeket nagyon szeretünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

0: Jó nyarat, szép napot és jó rádiózást kívánok nektek továbbra is itt a Sláger Plusz harmadik órájában, szerdán. Július 31-e fontos dátum, eddig nyújthatják be a méhészek és a méhészeti ágazat szakmai szervezetei a 2026-os támogatási kérelmeket a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökségnél a 2023-2027-es stratégiai terv keretében finanszírozott beavatkozásokra. A tájékoztatás szerint az idei évben összesen 12,163 millió euró áll rendelkezésre a méhészeti ágazat támogatására. Az összeg fele uniós forrásból, fele pedig a román állami költségvetésből származik. A támogatási kérelmeket egyetlen alkalommal lehet benyújtani, bármely megyei APIA kirendeltségen, függetlenül attól, hogy a kérelmező méhészete több településen vagy megyében működik. A jogosult költségeket 2026. január 1-én és a kérelem benyújtásának időpontja között lehet elszámolni. Az ügynökség közölte, hogy a 2026-os kifizetéseknél az alkalmazott árfolyam 5,968 lei per euró lesz. A támogatásokat az adminisztratív és helyszíni ellenőrzések lezárása után utalják ki. Az ügynökség honlapján közzétette a pályázati útmutatót, a szükséges nyomtatványokat, valamint a támogatások igényléséhez kapcsolódó egyéb dokumentumokat is. A határidő pedig július 31, erről ne feledkezzetek meg.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se

0: Még egy fontos dátum itt a Sláger Pluszban. Július 1-től mérséklődhet a földgáz számla a fogyasztók többsége számára, miután az Országos Energiaszabályozó Hatóság jóváhagyta a földgázelosztás új szabályozott tarifáit. A hatóság tájékoztatása szerint országos szinten a súlyozott átlagos elosztási tarifa 7,1%-kal csökken, ami a gázszámlák egyik fontos költségelemének mérséklődését jelenti. A hatóság közlése szerint az új tarifák a 2026. július 1-e és 2027. június 30-a közötti időszakra lesznek érvényesek. Az intézmény számításai alapján a földgázelosztás országos súlyozott átlagtarifája 58,47 lej per megawattóráról 54,32 lej per megawattórára csökken, ami pontosan 7,1%-os mérséklődést jelent. A hatóság szerint ennek következtében a legtöbb háztartás és vállalkozás esetében kisebb lesz a gázszámla elosztási költsége a második fél évben. A döntés mind a 27 engedéllyel rendelkező földgázelosztó társaságra vonatkozik. Az ANRE hangsúlyozta, hogy az elosztási tarifa csupán egy része a végső gázárnak, amelyet emellett a földgáz beszerzési ára, a szállítási díjak, az adók és egyéb szabályozott költségek is befolyásolnak. Emiatt a végső számlák csökkenése nem feltétlenül lesz azonos mértékű a 7,1%-os tarifa mérsékléssel, ugyanakkor az intézkedés összességében kedvező hatással lehet a fogyasztók kiadásaira. Köszönöm a figyelmeteket!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között. A nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
1: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a fél literes Ursus Cooler sör dobozonként 2 lej 99 bani, a fél literes Pepsi 2 lej 69 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
3: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz harmadik órájában folytatódik a zenei őrület. Kérem szépen, a legnagyobb nyári slágereket pörgetjük nektek, aztán pedig nem sokára majd nyári veszélyekről lesz szó, amelyek a tengerparton leselkednek ránk. Ilyen például a medúza csípés, a fertőzött víz, és vannak még rejtett kockázatok is. Ha esetleg a nyár folyamán arrafelé készültök, akkor most jöhetnek hasznos infók, figyeljetek, fülejetek!
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

órájában is van témánk, van miről beszélni, úgyhogy mindenképpen figyeljetek legfőképpen akkor, ha nyaralást terveztek mondjuk a tengerpartra, jönnek infók, amik hasznosak lehetnek. Hát a nyaralás legnagyobb ellensége sokszor nem a napszúrás vagy a leégés, hanem a tengerparti vízben rejtőző veszélyek. A szakértők arra figyelmeztetnek, a medúza csípés, a szennyezett víz és a bakteriális fertőzések minden évben több ezer turistát érintenek, és a klímaváltozás miatt ezek a kockázatok egyre gyakoribbak. A medúza csípés a legtipikusabb nyári sérülés. A cikk szerint már egy enyhébb csípés is okozhat erős fájdalmat, duzzanatot, sőt allergiás reakciót. A szakértők azt javasolják, hogy nem szabad dörzsölni, nem szabad édes vízzel leöblíteni, mert csak tovább aktiválja a csalánsejteket. A legjobb első lépés a tengervizes öblítés és a hideg borogatás. A másik nagy veszély a fertőzött víz. A túlmelegedő pangó partszakaszokon gyorsabban szaporodnak a baktériumok, amelyek fül, szem vagy bőrgyulladást okozhatnak. A szakértők szerint érdemes kerülni azokat a helyeket, ahol a víz zavaros, habos vagy mondjuk kellemetlen szagú. Ezek gyakran a szennyezés jelei. A cikk arra is figyelmeztet, hogy a nyílt sebekkel való fürdés különösen kockázatos, mert a baktériumok könnyen bejuthatnak a szervezetbe. A gyerekeknél és az idősebbeknél a fertőzések egyébként sokkal gyorsabban súlyosbodhatnak, úgyhogy erre oda kell figyelni. Vigyázzatok magatokra, nagyon jó egészséget és természetesen nagyon szuper nyarat és nyaralást kívánok nektek, de azért a Plusz FM-et is figyeljetek magatokkal, ahogyan szoktam mondani. Remélem ott figyel a telótokon a kis applikációnk, ahol már is hallhatjátok a legjobb nyári zenéket. Figyeljetek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Június 24-én szerdán a hét közepén. Hogy bírjátok ezt a nagy nyári forróságot és a kánikulát? Remélem, hogy mindenkiben minden oké. Okay. Most átengedem a légkondicionált stúdiót Ábrahám Miklós kollégámnak, hiszen ő a mai nap ügyeletes hírszerkesztője. Aztán pedig, ha majd megengedi, hogy visszacsüccsenjek, mert hogy jól érzi magát itt a hűvösben, akkor jövök vissza és indítom nektek a Sláger Plusz negyedik óráját a hírek után, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az Útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatott kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
4: Élj át egy felejthetetlen élményt, ahol a relaxáció, a levendula, a finom borok és a jó zene találkoznak. Ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, gyere el a Kis Szántói Levendula Fest

0: Szombathelyre június 27-én és 28-án. A Levendula és a kellemes zenei hangulat mellett szombat este tűzi játék is várja a látogatókat. A legkisebbekről sem feledkeztünk meg, arcfestés, gumivár és számos vidám program gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Kisszántói Levendula Fesztivál. Feltöltődés a természet ölelésében.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Július 1-től drágul az útdíj matrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díj rendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lei, 10 napra 30 lei, 30 napra 48 lei, 60 napra 76 lei, egy évre pedig 254 lei lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lei, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lei között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az NF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Továbbra is erősödik a kánikula. A mai napon 35 fok körül alakul a csúcshőmérséklet napközben, éjjel pedig 20 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható, de futó záporok vagy zivatarok kialakulhatnak. A szél helyenként megerősödhet, fronthatás ugyanakkor nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás továbbra is erős.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
3: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyaró utca kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a Volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz két irányú lett, a Dunereau utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Magyaró út és az Enescu Dózsa György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyaró és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóház. A Tribunálódó utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánuló utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: A nyár hivatalos rádiója dübörög a Plusz FM, ez pedig a Sláger Plusz negyedik felvonása az utolsó óra, június 24-én szerdán a hét közepén, de természetesen ebben a 60 percben is lesz sok dolgunk, úgyhogy várlak benneteket, és nagyon örülök neki, köszönöm szépen, hogy bennünket választottatok. A mikrofonnál a stúdióban a keverőpult mögött kísérő Tomi. Hát kérem szépen, nyakig csücsülünk ugye a nyárban és a kánikulában, és hát ezzel kapcsolatban egy hír, melegednek az éjszakák, és ezzel bizony rövidül az alvás időnk is. Éppen ebből, ha az apropóból kifolyólag, globális riasztást adtak ki az alvás kutatók, hogy mire figyelmeztetnek, az is kiderül majd az óra második felében. Most viszont nehogy elaludjatok, már is indítom az órát egy újabb jó dallal.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Abba fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Sláger plusz 4. órájában szerdán pattanjunk biciklire. A Magyar Polgári Egyesület már 14. alkalommal szervezi meg a Szent Lászlótól Szent Lászlói kerékpártúrát. Ahogy az elmúlt években ezúttal is Bihar keresztesig tekernek majd el a résztvevők június 28-án vasárnap. Gyülekező a nagyváradi Szent László téren 9 óra 15 perckor, indulás pedig 9 óra 30-kor. A túra szinte végig a biciklisek számára kiépített kerékpárúton zajlik, majd nagyjából 20 kilométer bringázás után érkeznek meg a résztvevők a magyarországi Bihar keresztesre, a főtéren álló Szent László szoborhoz. Útközben több alkalommal is pihenőre kerül sor, ezért bátran csatlakozhatnak kisebb gyermekek, családok is. A visszaúton aztán már nem csoportosan tekernek majd, mindenki a saját tempója szerint ér vissza Nagyváradra. A rendezvénnyel a szervezők a kerékpárutak építésének szükségességére, a környezettudatosságra, a sportolás fontosságára hívják fel a figyelmet. A határok feletti nemzetegyesítés jegyében az esemény egyúttal főhajtás is Árpádházi királyunk első László előtt szerepel az esemény beharangozójában. Mindez tehát, ahogy mondtam, június 28-án vasárnap, remélem, hogy minél többen csatlakoznak ehhez a jó kis kerós akcióhoz. És a Plusz FM-et is vigyétek magatokkal majd, jó? Ez fontos.

0: Még van egy hírem számotokra itt a Sláger Plusz 4. órájában. Csak június végéig igényelhető ingyenesen az elektronikus személyigazolvány. Július 1-től ugyanis díjkötelessé válik a dokumentum kibocsátása, úgyhogy érdemes sietni. A hatóságok tájékoztatása szerint az elektronikus személyért ezután 70 lejes illetéket kell fizetni. Ezért azoknak, akik amúgy is személyi cserére készülnek, érdemes még a hónap végéig benyújtaniuk a kérelmet. A hatóságok szerint az új típusú okmány több előnnyel rendelkezik a hagyományos személyigazolványhoz képest. A beépített elektronikus adathordozó nagyobb mennyiségű információ tárolását teszi lehetővé, emellett megkönnyíti az elektronikus közigazgatási szolgáltatások használatát és a digitális azonosítást. További sajátosság, hogy a kártyán nem szerepel nyomtatott formában a lakcím, ami a hivatalos ügyintézés során már nem jelent akadályt, mivel az adatok elektronikus úton ellenőrizhetők. Azok számára, akik továbbra is a hagyományos chip nélküli személyigazolványt választanák, a költség alacsonyabb lesz. A klasszikus személyi kiállítása július 1-től 40 lejbe kerül majd. A hatóságok ugyanakkor továbbra is az elektronikus változat igénylését ajánlják, arra hivatkozva, hogy a korszerűbb biztonsági megoldásokat kínál, és a jövő digitális közigazgatási szolgáltatásaihoz is jobban illeszkedik.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
2: Élvezz a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a nyár hivatalos rádiójában a Plusz FM-en június 24-én szerdán a 4. órában járunk a Sláger Pluszban, és természetesen még mindig van egy témánk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy globális riasztást adtak ki az alváskutatók, abból az apropóból kifolyólag, hogy melegednek az éjszakák, és emiatt bizony kevesebbet alszunk, és ez veszélyeket is hordoz magában. Hogy pontosan mire kell odafigyelni, azt is elmondom nektek nem sokára. Maradjatok velem!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órájának a második fele, és akkor foglalkozzunk egy kicsit a nyárral, a hőséggel és az alvással. Az egyik orvosi szaklap által szemlézett új kutatás szerint világszinten egyre rövidebbeket alszunk, és ennek egyik fő oka a melegedő éjszakák. Az alváskutatók most először adtak ki globális figyelmeztetést. Ha az éjszakai hőmérséklet tovább emelkedik, az emberek átlagosan évente több mint 40 órányi alvást veszíthetnek. A tanulmány szerint a szervezetünk alvás előtt természetes módon lehűlne, de a tartósan meleg éjszakák ezt megakadályozzák. Ilyenkor nehezebben alszunk el, többször ébredünk fel, és az alvás minősége is romlik. A kutatók azt is kimutatták, hogy a 65 év felettiek, valamint a nagyvárosokban élők szenvedik meg leginkább a hőhullámokat, mert a testük sokkal lassabban hűl le. A cikk szerint a probléma nem csak kényelmetlenség. A tartós alvás hiány növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a depresszió és a kognitív hanyatlás kockázatát is. A szakértők ezért azt javasolják, hogy a nyári időszakban különösen figyeljünk a hálószoba hűtésére, a szellőztetésre, és kerüljük a késő esti megterhelő étkezéseket. Egyébként megmondom őszintén, ezt én is személy szerint tapasztalom, ilyenkor nyáron sokkal nehezebben tudok elaludni, sokkal többször felébredek, forgolódok, és nem alszok olyan mélyen, ahogyan kellene, és van olyan is, hogy őrültségeket álmodok, akkor elképzelhető, hogy ez ennek köszönhető. Figyeljünk oda, az alvásunk minőségére ez nagyon fontos az életünk szempontjából. Én pedig odafigyelek rátok most itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, amikor ébren vagyunk, hát mivel természetesen slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Hát végállomás, leszállás, hölgyeim és uraim, eddig tartott a mai napon az utazás itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban. Remélem, hogy tetszett az elmúlt 4 óra, amit hallottatok. Ha igen, akkor holnap is várlak benneteket nagyon sok szeretettel a szokott időben, és holnap ráadásul már kispéntek, úgyhogy egy lépéssel ismét közelebb leszünk a hétvégéhez. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a keserű Tomi. Jönnek mindjárt a hírek, aztán indul egy újabb zenei óra ezzel a dallal. Hello mindenkinek!
2: Kérd magadtól, hogy úgy ne tehessen a szívemmel, mintha kő lenne. Kérd bárkitől, hogy ne szeressen ebben az életben csak tőlem.
3: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az

0: Ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálatokra 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 0,33 literes Heineken sör üvegenként 3 lei 99 bani, a 330 ml-es Korona sör 4 lei 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket, Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 000 fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 000-rel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 000 dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 000 dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

és hosszú volt a tél. A kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát mindenkinek, amennyi jár.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: Ez a Zenevonat a Plusz FM-en. A legnagyobb magyar slágerek, igazi különlegességek.

0: minden hétköznap este 8-tól. Csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Július 1-től drágul az UMDI matrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az NF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció

0: egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

ébredsz nekem, ugyanannyira tetszel. Nem a szépség szobra vagy, hanem egy igazi ember. Éjek és nappalok, ördögök, angyalok,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálat 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre

0: Nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plus FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. I can buy some flowers. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telek tulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztés együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvény.

0: előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A Spanyol Statisztikai Intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Július 1-től drágul az útdíjmatrica. A jármű környezetvédelmi besorolása alapján számítják majd ki. Az adóhatóság kiterjeszti az ellenőrzéseket. A drága nyaralások is célkeresztbe kerülnek. Komoly veszélyeket hordoz az a közösségi média és fitnessipar által kreált divat, hogy proteines termékek nélkül nincs egészséges élet. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. A közlekedési minisztérium közvitára bocsátotta a július 1-től érvényes úthasználati díjrendelet tervezetét. Az új rendszer az európai kibocsátási normákat is figyelembe veszi. Ennek alapján gyökeresen módosul a díjszabási rendszer. Az úthasználati matrica ára többé nem lesz egységes, hanem közvetlenül a jármű környezetvédelmi besorolásától függ majd. Ennek értelmében minél régebbi és nagyobb szennyezést kibocsátó egy autó, annál magasabb útdíjat kell fizetni utána. A legfeljebb 9 személyes személyszállító járművek, illetve személygépkocsik esetében az elektromos és Euró 6-os járművek úthasználati díja egy napra 22 lej, 10 napra 30 lej, 30 napra 48 lej, 60 napra 76 lej, egy évre pedig 254 lej lesz. Az Euró 5-ös és 4-es járműveknél ezek a díjak 26 és 292 lej, az Euró 3-as és 0-as járműveknél pedig 29 és 330 lej között alakulnak. Az országos adóhatóság fokozza az ellenőrzéseket azokkal a személyekkel szemben, akiknek életmódja nincs összhangban a bevallott jövedelmeikkel. A luxusautókat célzó kampány keretében eddig 159 esetet vizsgáltak meg. A hatóságok pedig bejelentették, a következő időszakban az ingatlanokra és a költséges nyaralásokra is kiterjesztik a vizsgálatokat. Az ENF folytatja azokat az ellenőrzéseket, amelyek a luxusautók tulajdonosait célozzák. Különösen azokat ellenőrzik majd, akik nem tudják igazolni, hogy a vásárláshoz felhasznált összegek legális és adózott forrásból származnak. Az akció egy átfogóbb terv része, amely az életmód megfigyelésén keresztül próbálja visszaszorítani az adóelkerülést. Miközben a közösségi média és a fitnessipar elhitette velünk, hogy proteínes termékek nélkül nincs egészséges élet, a valóság az, hogy a dizájnos csomagolás gyakran több kalóriát rejt, mint egy sima csoki. A high protein felirat ott van a joghurton, a pudingon, a műzli szeleteken, a chipseken, a sajtokon, a pizzán, a csokin, a kekszen, a túrórudin, a tortillán, de még a tejre és a tejfölre is ráteszik. Mintha minden problémánkra ugyanaz lenne a válasz. Együnk több fehérjét. Az emberek pedig hajlandók drágán megvásárolni az ultrafeldolgozott édesítőkkel és állományjavítókkal teli termékeket. Mindezt abban a hitben, hogy valami egészségeset tettek a testükért. Szakértők szerint ezek a proteínes nasik alkalmanként sietős, utazós napokon jó alternatívát jelentenek. Van is helyük egy kiegyensúlyozott étrendben, de mindennapos fogyasztásuk már komoly veszélyt hordoz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb ma

Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

Csak a legjobbak. Mindig. Plusz. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Would you dance?

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. A határozott idejű munkaszerződés lejárta után is járhat munkanélküli segély, de csak bizonyos feltételekkel. Az érintetteknek legalább 12 hónapnyi járulékfizetési idővel kell rendelkezniük, és a kérelmet is időben kell benyújtaniuk. Különben elveszíthetik a támogatás egy részét, vagy akár a teljes jogosultságot is. Munkaügyi szakértők szerint sok alkalmazott tévesen gondolja úgy, hogy a meghatározott időre kötött munkaszerződés megszűnése után automatikusan elesik minden szociális támogatástól. Holott a jogszabály ezt a helyzetet a munkavállalónak fel nem róható oknak tekint. Az alkalmazottak ezért aláírás előtt mindig ellenőrizzék, milyen jogcímen szűnik meg a munkaviszonyuk, mert ez közvetlenül befolyásolja az állami támogatásra való jogosultságot. A halogatás után akár már idén-nyáron elkezdhetik építeni a Nagyváradot Araddal összekötő gyorsforgalmi utat. A beruházásért korábban az Országos Közúti Infrastruktúra Kezelő Társaság felelt, de a pályázatok lebonyolítása után csak a jövő évre adott utasítást a munkálatok megkezdésére. Eközben a projektet az Országos Közúti Beruházási Társaság vette át, amely ambiciózusabb tervekkel állt elő, és már ebben az évben el akarja kezdeni a munkálatokat. A Nagyvárad-Arad gyorsforgalmi út teljes hossza 120,4 km. A beruházás három részletben zajlik. A munkálatok 8,5 milliárd lejt szántak. A turisztikai miniszter arra biztatja a lakosságot, hogy idén inkább belföldön nyaraljon, mivel szerinte a biztonsági, gazdasági és üzemanyagpiaci bizonytalanságok miatt ez egyre vonzóbb alternatíva lehet. A miniszter szerint a gazdasági helyzet egyszerre nehéz az iparágban dolgozó vállalkozók és az utazók számára is. Ugyanakkor a belföldi turizmus erősítésével a román gazdaságot kellene támogatni. A miniszter úgy véli, Románia turisztikai szempontból egyre versenyképesebb. 2026 akár az az év is lehet, amikor a romániaiak többsége Romániát választja nyaralási célpontként.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Ez a Plusz FM. Miami. South Beach, bringing the heat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Kezdődik a parlagfűvirágzása. Kemény bírságok várnak azokra a telektulajdonosokra, akik nem írtják az igen allergén gyomnövényt. Hátat fordítanak Spanyolországnak a romániai vendégmunkások. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egyre nehezebben törleszti hiteleit a lakosság. A Román Nemzeti Bank adatai szerint számuk az elmúlt 12 hónapban jelentősen megugrott. Az elmúlt közel egy évben alkalmazott intézkedések nyomása most kezd igazán érezhetővé válni. Az emberek kimerülnek, a családi költségvetések egyre nehezebben bírják a terheket, és úgy tűnik, a nyomást fokozó tényezőknek nincs vége. Azok, akik nehezen tudják törleszteni hitelrészleteiket, a banki viták alternatív rendezésének központjához fordulhatnak segítségért. Vannak azonban olyan esetek is, amikor a közüzemi számlák és a hiteltörlesztések együttes terhe már elviselhetetlenné válik. Ilyenkor megoldást jelenthet a személyi csőd intézménye. Az elmúlt években több ezer román állampolgár kezdeményezett ilyen típusú eljárást. Közeledik a parlagfűvirágzása. Ezért a hatóságok arra szólítják fel a telek és ingatlan tulajdonosokat, az útkezelőket és az érintett intézményeket, hogy kötelesek intézkedni az allergén gyomnövény eltávolításáról, mielőtt a növény beérik és pollen szórásba kezd. Magánszemélyeknek 1000 és 5000 lej közti összeget kell fizetniük, ha nem írtották ki a gyomnövényt. A cégeknek, intézményeknek 10 000 és 20 000 lej közti összegre rúg a bírság. Ha valaki felszólítást kap, 15 napon belül ki kell írtania a parlagfüvet. A hatályosok szabályok szerint a tulajdonosoknak legkésőbb június 30-áig el kell távolítaniuk a telkükről az igen allergén gyomnövényt. Július 1-től a hatóságok helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek, és szankciókat alkalmazhatnak azokkal szemben, akik nem tettek eleget a törvényben előírt kötelezettségeiknek. Jelentősen csökkent a Spanyolországban élő román állampolgárok száma, írja a Profit.ro. A spanyol statisztikai intézet adatai szerint a csúcsot 2012 jelentette, közel 800 ezer fővel, de a tavalyi év végére több mint 200 ezerrel lettek kevesebben. Spanyolországban éveken át a románok alkották a legnépesebb külföldi közösséget, de időközben a marokkóiak vették át a stafétát. A jelenség magyarázata egyértelmű, a két ország életszínvonala érezhetően közelített egymáshoz. Románia esetében az egyfőre eső vásárlóerőparitáson számol a GDP immár 41 ezer dollár körül van, míg Spanyolország esetében 47 ezer dollár. A Spanyolországot elhagyó román állampolgárok nem feltétlenül tértek haza. Egy részük ugyancsak szakember hiánnyal küzdő, jobb fizetéseket kínáló államokban próbált szerencsét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs, baj nincs, haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Ez a Plusz FM. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.